0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: chillout zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátra lévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. A Richter Egészségváros Paksra érkezik. Szeptember 12-én szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés népszerűsítő programsorozat lehetőség biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával délelőtt 3:40-kor, Béles Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástippeit is meghallgathatják a résztvevők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Enyerté által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és személyzeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
2: A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni.
1: Az egészségsét a szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, melyen a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta, tegyünk az egészségünkért, és most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
3: Éljük meg közösen ezt a napot, lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lenet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni, a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fény derülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
1: Kisorsolja a Richter Gedeon nyerté vállalati arculat és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője, a Paksi Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az egészségváros szeptember 12-én.
4: Ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön több mint 29 millió, Fárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint gyűjt össze. Szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter egészségvároson.
5: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
5: Paksfm.
6: Összeköt.
5: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köböl Anita pénteken. A kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán megjelent videóban kiemelte, 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magába foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat is, írja az MTI. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklásról lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

so good.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rock Wave és a Kacaj Zenekar érkezik.
1: Csak még egyszer, utoljára, legyünk egy másik.
0: A kisközben az Umami kávézó előtt minden nap DJ Jéko. Ezen kívül apropó színjátszó egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-éig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt leveleiben arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat. Hangsúlyozták, nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a Várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel énekel a Dunaföldvári Folk Maratonon.
4: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágytáki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk. De végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetelt. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
3: Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhádmajoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Suki Cocktail.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.

Yeah.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irányos irány, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. A Richter Egészségváros Paksra érkezik. Szeptember 12-én szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés népszerűsítő programsorozat lehetőség biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával délelőtt 3:40-kor, Béles Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástippeit is meghallgathatják a résztvevők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Enyerté által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és szemészeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
4: A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni.
3: Az egészségsét a szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, melyen a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta, tegyünk az egészségünkért, és most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
5: Éljük meg közösen ezt a napot, lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, Ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lelet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fény derülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
3: Kisorsolja a Richter Gedeon NRT vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a Paksi Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az Egészségváros szeptember 12-én.
6: Ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter Egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön több mint 29 millió, Fárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint gyűjt össze. Szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter Egészségvároson.
3: Dunaszentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklásról lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.

0: Ha szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek, Suki Koktél!
0: Nosztalgiázunk együtt! Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél!
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt!
2: Suki Koktél!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
3: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
2: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
4: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 ezer forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbel Annit a pénteken. A kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán megjelent videóban kiemelte, 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magába foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat is, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC vezetősége 2 távozó játékost is bejelentett, egyikük kölcsönben folytatja, a másikuk pedig átigazol. A Paksi NB1-es futballklub megállapodott a DVTK-val Szekszárdi Milán játékjogának kölcsönadásáról, így a 25 éves védő a következő szezonban a Miskolci együttes színeiben szerepel majd. Szekszárdi Milán a Paks utánpótlás csapataiban kezdte pályafutását, majd az NB3-on keresztül egészen az élvonalig jutott. Pályafutása során Kazincbarcikán és Szentlőrincen is megfordult, mielőtt visszatért a Pakshoz. A saját nevelésű futbalista az eddig 19 NB1-es és 71 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, utóbbi sorozatban 2 alkalommal a kapuba is betalált. A Paksi FC vezetősége és a Nyíregyháza Spartacus FC emellett pénteken megegyezett Máté Csaba játékjogát illetően is, tehát a saját nevelésű paksi középpályás is búcsúzik a csapattól. Máté Csaba végigjárta a klub utánpótlásának lépcsőfokait, az NB2-ben kölcsönszerződéssel a Kozár Michelin csapatánál debütált 2025. júliusában 19 évesen, majd fél évre rá, 2026. februárjában az OTP Bankligában is bemutatkozott a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akkor már a Paks színeiben. Azóta 9 első osztályú mérkőzésen is pályára lépett a tavalyi bajnoki szezonban, ezzel tagja volt a 2026-os bronzérmes gárdának is. Az idei szezont kooperációs szerződéssel a Szentlőrinc csapatánál kezdte, azonban az átigazolási időszak végéhez közeledve a Nyíregyháza a középpályás teljes játékjogát megvásárolta. A megújuló paksi csapat ma este 8 órakor a DVSC együttesét fogadja az OTP Bankliga 7. fordulójában.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
1: Szép délelőttöt és jó rádiózást, a mikrofonnál Pusztai Krisztina, délig egészségmagazin, aztán Best of óra a 80-as évek kiváló zenéivel. Az iskola kettős is témája lesz életmód magazinunknak, de első óránkban hozom még életképet tinédzser ország borovatunkat is, és összegyűjtöm, hogy milyen programok várnak rátok Pakson és környékén. Tartsatok velem!

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon is tart természetesen a Paksi Borbála a Sárgödör téren. Három napon keresztül várják ugye a borkedvelőket és a zenerajongókat, és mindenkit, aki egy igazán hangulatos későnyári fesztiválra vágyik. Most a világ különböző nemzeteinek zenei kultúrája köré épül a rendezvény. Egy képzeletbeli zenei utazáson vehetünk részt, számos ország hangulatát, dallamvilágát és ritmusait ismerhetjük meg a zenekarok és az előadók segítségével. És ugye ott vannak a nyitott pincék, a helyi borokkal és gasztronómiai különlegességekkel. Ugye három színpad van, a Sárgödör alsó terén felállított színpad, a felső téren a nagy színpad, valamint az Umami kávézó előtti Macskaköves utcán DJ gondoskodik a kellemes fesztivál hangulatról. A mai napon 16:30-tól a belvárosi betyárok lép fel a kis színpadon, 18 órától az Eszterhéj a nagy színpadon, 18 órától egészen hajnali egyig zenél DJ Giko az Umami kávézónál, 19:15-től a kis színpadon a Máklikör, 20:30-tól a Kacaj a nagy színpadon, 21:30-tól pedig a Rockwave tábori emesével a kis színpadon vár titeket. Szeptember 8-án a Csengei Dénes Kulturális Központban 17:30-től az irodalmi önképzőkör vár titeket, Nádasdy Ádám lesz a téma, az ő művészete, a foglalkozást Tóth Judit vezeti. Szerdán 17:00-tól Kovács Norbert szobrászművész Tektonikus Metamorfózisok című képzőművészeti kiállítása nyílik meg. Szekszárdon szeptember 7-én 18:00-tól Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyét hallgathatjátok meg a Művészetek Házában. Simontornyán szeptember 7-én hétfőn folytatódik a helytörténeti előadássorozat, az Elefánt és a Bálna harca, a Peloponészoszi háború című előadást hallgathatjátok meg 17:00-tól a Simontornyai Várban. A részvétel ingyenes. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad kedves feleségedet, Deák Dorkát, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadót is köszöntöm itt a stúdióban. Szia!
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: És Dorkához hadd tegyem hozzá, hogy a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek korrepetálásával foglalkoztok. Ez azért is nagyon fontos, mert természetesen ma is a gyerekek, a fiatalok lesz a témánk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről szeretnénk beszélgetni. Rendkívül izgalmas ez a téma. Én rengeteg interjút hallok, cikket olvasok ezekkel kapcsolatban is fel. Mindketten fiatalokkal foglalkoztok. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tapasztalatotok. Igaz az, hogy több a különleges bánásmódot igénylő gyermek? Egyáltalán mit értünk ez alatt? Dorka?
3: Én nem mondanám azt, hogy sokkal több, hanem azt mondanám, hogy a pedagógia, illetve a didaktika sokkal többet, tehát rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedek alatt, illetve a gyermekfejlődés, lélektan, a gyermekpszichológia, és pont ennek köszönhetően, hogy ilyen sokat fejlődött, adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
1: milyen érdekes,
3: igen,
1: milyen érdekes.
3: Igen.
1: Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD, stb. Gyerek, csak nem kategorizáltuk őket. Feri?
2: Azt mondanám, hogy tehát a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók, tehát a tehetség is egy különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartozik. Vannak az esenések, ami egy oktatási kategória, sajátos nevelésigényű gyermeket jelent, és vannak a BTMS, beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló. Ezek általában az oktatásban használt kifejezések, de a másik, amit viszont az előbb említettünk, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulók mellett megjelennek a gyógypedagógiai kategóriák is, akik segítséggel vagy bármilyen fogyatékkal élnek, bár én jobban szeretem használni azt, hogy nem fogyatékosok, hanem segítségre szorulóak, vagy valamilyen képességzavarral küzdők. Így megkülönböztetünk a fogyatékosság között, vagy segítséggel élés között érzékszervi fogyatékosságot, tehát ide vakság, süketség, egyéb testi fogyatékosságot, beszédfogyatékosságot, amit logopédus tud kezelni, értelmileg akadályoztatást, tehát értelmi fogyatékosságot, vagy autista, vagy van olyanok, akik halmozottan fogyatékosak, tehát hogy különböző fogyatékosság együtt jelentkezik, illetve megismerhetünk olyat, ami a viselkedés zavar, vagy a tanulásában súlyosan akadályozott kategóriákba tartozik. Ide tartozik a diszlexia, ami olvasási zavart jelent, a diszgráfia, diszgráfia, ami az írásbeli nehézséget, a diszkalkulia, amit az előbb Dorka említett, a számfogalommal való bánásmódot, és ide tartozik ebbe a kategóriában a hiperaktivitás is, aminek különböző válfaja van, és az ADHD, amiről itt szoktunk beszélni, az a hiperaktivitásnak az egyik fajtája. Ez a hiperaktív figyelemzavar tünet együttest jelenti az angol kifejezésből eredően.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezeket itt mind elmondtad. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tanulni ezeket az új kifejezéseket is, és hogy mi van mögöttük. De nézzük meg a gyakorlati részét. Dorka, hosszú évek óta foglalkozol fiatalokkal, gyerekekkel, korepetálod őket. Mit tapasztalsz egyébként minden gyermek, akivel foglalkozol, aki korepetálásra szorul, az különleges bánásmód igénylő gyermek?
3: Nem feltétlenül. Alapjában véve ezek a gyerekek speciális helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, mert a szüleik nem, tehát hogy ez egy kategória, hogy az jöhet tanodába, aki 3H-s. Tehát itt a szülők alacsony iskolázottsága, a szegénységi körülmények, illetve a munkakeresés, vagy szociálisan hátrányos helyzet. Ugye ezek a gyerekek

0: vagy akár tisztálkodási dolgok. Tehát, hogy nagyon komoly szocializációs hátránnyal indulnak, és ezeket a dolgokat próbáljuk különböző módszerekkel. És
1: felzárkóztatni?
0: Igen, felzárkóztatni. Ez most furának fog tűnni, de van olyan kislányunk, akinek a körmei állandóan nagyon hosszúak és koszosak, és akkor hát igen, előveszünk egy ilyen, hát van ilyen manikűrös lapunk, és akkor megmutatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen ápolni a körmöket, és akkor segítünk neki. Lefertőtlenítjük a körömcsipeszt, és akkor szépen nekiállunk. Van, hogy először nem akarja, de akkor azzal tesszük hát kedvessé ezt a tevékenységet, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy hát de van áttetsző körömlapunk, és gyönyörűen fog csillogni a körmöt, hogyha most ezt levágjuk. Van olyan lányunk, aki a hetes minket egy picikét túlzásba visz, és akkor megmutatjuk neki, hogy milyen szép az a smink, ami közelebb áll a természetességhez, és hogy az mennyire kihangsúlyoz, és hogy milyen szép a bőre. Vagy legyen így a haj, és akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap hetedikes gyerekkel a pontosi és ellipszilonosi és szavakat tanultuk szótagolni, illetve írni, és hogy milyen módszerek vannak. Mert hogy a tanítónéni mindent megtesz, de valahogy az ő kis buksiába nem megy bele. Mert éppen mondjuk kinéz az ablakon, vagy...
2: Nagyon érdekes dolog az is, hogy ezek a gyerekek általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha tanár nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztás és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott, 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast, és akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van 10 autód, és 2 garázsod. Hogy áll be a 10 autó?
1: Aha.
2: És abban a pillanatban azt mondta, egyikbe beáll egy, akkor a másikban azt mondta, apa, bármekkora lehet a garázs? És akkor elkezdett ő már azon gondolkodni, hogy azonos autónyi fér be egy garázsba, tehát, hogy mind a 2 garázsba, mondom, akár beleférhet úgy is, hogy 10 autó egy helyre, és a másikra nem áll semmi, és egészen úgy, hogy te osztod el, hogy férnek be. És elővettük a 10 autót, és csináltunk 2 garázst. Pillanatok alatt megoldotta, és utána már ő nem a 10-es bontás volt a probléma, hanem azt kérdezte, hogy tanárnéni, ez a garázsos feladat? És a tanárnéni meg nem tudta, hogy mi az a garázsos feladat.
1: Óriási. Nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Én tudom azt, hogy saját gyermekeitek kapcsán, a magatok kapcsán is, tehát a saját példátok kapcsán is tudtok ebben a témában sok érdekességet megosztani, és azt is nagyon köszönöm, Dorka, hogy a tanodáról így ilyen dolgokat elmeséltél, szóval elképesztő munkát végezhet ti ott hosszú évek óta, tehát amikor nem arról van szó, hogy a kémia tankönyv 83. oldalán nyisd ki, és akkor kezdjük öt, hanem körönvágással kezdjük, szóval ez hihetetlenül szép történet akkor is, hogyha nagyon nehéz. Lejárt az időnk, de akkor hadd kérjelek arra benneteket, hogy folytassuk onnan, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkoztok a tanodában, Dorka, ahogy foglalkoztok. Bocsánat, nem sok ember tud róla, ti dolgotok, ti gondotok. De mi van az iskolában, mi van a sportban, mi van a játszótéren, amikor ezek a gyerek ugyanúgy ott megjelennek. Mi erről a véleményetek és a meglátásotok? Folytassuk innen. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: beautiful things that I've...
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Jött egy üzenet, meghallgatom.
4: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
3: Pölöskei, a családi szörp.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Nézzük, hogy milyen események köthetők szeptember 5. napjához. 388 éve jött a világra 14. Lajos francia király, a napkirály, aki 72 éven át uralkodott. 13 éves koráig édesanyja uralkodott helyette egyébként. 360 éve London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész. Ma van kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel békedíjas apáca misszionárius ünnepe. 84 éve hunyt el Móricz Zsigmond, író, újságíró, szerkesztő, neki köszönhetjük többek között a Légy jó, mint halálig című alkotást. 70 éve robbant ki a szuezi válság, ami háborúhoz vezetett. Izrael tiltakozott Egyiptom intézkedése ellen, amely kizárta őt a szuezi csatorna használatából. A hónap végén Izrael megtámadta Egyiptomot, és elkezdődött a második arab-izraeli háború. 56 éves ma Őze Áron, Jászai Mari díjas színész, rendező, színházigazgató. 75. születésnapját ünnepli Pataki Ági, egykori modell, producer. És 80 éves lenne a mai napon Freddie Mercury, angol rockénekes, a Queen együttes legendás tagja. A következő dallal ráemlékezünk a Paks FM-en.

0: Paks FM, ami összeköt minket. 10 órakor hírek Tokaji Robitól, Folk maratont rendeztek Dunaföldváron, erről is hallhattok majd nálunk. A következő órában Életmód magazinunkban pedig egy mester kozmetikussal beszélgetünk arról, hogy a nyári időszak hogyan károsíthatta a bőrünket, és hogyan tudjuk regenerálni. Részletek hamarosan, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj zenekar érkezik.

0: Tényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa György úton a könyvtárral szemben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe, az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a Várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon.
4: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jóbágytelki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de mégis minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetel. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
3: Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzákapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhád Majoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
2: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi FC vezetősége két távozó játékost is bejelentett, egyikük kölcsönben folytatja, a másikuk pedig átigazol. A Paksi NB1-es futballklub megállapodott a DVTK-val Szekszárdi Milán játékjogának kölcsönadásáról, így a 25 éves védő a következő szezonban a Miskolci együttes színeiben szerepel majd. Szekszárdi Milán a Paks utánpótlás csapataiban kezdte pályafutását, majd az NB3-on keresztül egészen az élvonalig jutott. Pályafutása során Kazincbarcikán és Szentlőrincen is megfordult, mielőtt visszatért a Pakshoz. A saját nevelésű futballista az eddig 19 NB1-es és 71 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, utóbbi sorozatban két alkalommal a kapuba is betalált. A Paksi FC vezetősége is a Nyíregyháza Spartacus FC emellett pénteken megegyezett Máté Csaba játékjogát illetően is, tehát a saját nevelésű paksi középpályás is búcsúzik a csapattól. Máté Csaba végigjárta a klub utánpótlásának lépcsőfokait, az NB2-ben kölcsönszerződéssel a Kozár Michelin Bayern csapatánál debütált 2025. júliusában 19 évesen, majd fél évre rá, 2026. februárjában az OTP Bankligában is bemutatkozott a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akkor már a Paks színeiben. Azóta 9 első osztályú mérkőzésen is pályára lépett a tavalyi bajnoki szezonban, ezzel tagja volt a 2026-os bronzérmes gárdának is. Az idei szezont kooperációs szerződéssel a Szent Lőrinc csapatánál kezdte, azonban az átigazolási időszak végéhez közeledve a Nyíregyháza a középpályás teljes játékjogát megvásárolta. A megújuló paksi csapat ma este 8 órakor a DVSC együttesét fogadja az OTP Bankliga 7. fordulójában.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Tippolás, tippek, tanácsok.
1: Az időjárás hamarosan őszibe fordul, ilyenkor is nagyon fontos odafigyelnünk a bőrünkre. Az őszelei bőrápolásról beszélgetünk Elléné Beke Andrea mesterkozmetikussal a folytatásban. Nyár után, ha az ember a tükörbe néz, láthatja, hogy mintha egy kicsit megöregedett volna. Persze igaz ez, hiszen teltek múltak a hónapok, de mintha ez a bőrön jobban látszódna, mint a téli időszakban. Nem tudom, Andi, hogy jogos-e a felvetésem és az észrevételem.
2: Igen, jogos sajnos, hiszen a nap az UV-sugárzás nagy mértékben tönkreteszi a bőrt, illetve ráncossá, szárazzá, dehidratáltá válik, és mindezek mellé még a klíma is közrejátszik, hiszen ugye nem megfelelően párás a levegő, és a száraz levegő, a tengeri sós víz és a napsugárzás együttesen nagyon-nagyon megviseli a bőrt. Ezt nevezzük végül is fotóöregedésnek, tehát napkárosodott bőrnek.
1: Engem nagyon érdekelne, hogy ez pontosan hogyan zajlik, hogy kiszárad a bőrünk, és mélyebbnek látszanak a ráncok, vagy mi az, amitől idősebbnek látszik a bőr?
2: Igen, ettől is, hogy nagy mértékben kiszárad a bőr, és mivel lebarnulunk, ugye sokkal erőteljesebben kirajzolódnak, élesebbnek tűnnek a ráncok, és dehidratáltá a bőr. Tehát a bőr vízháztartása felborul, sokkal szárazabb lesz, elvékonyodik a bőr, úgyhogy nagy mértékben hidratálni kellene ilyenkor.
1: Egy tanácsot akkor már mondtál is, de biztosan számos lehetőség van még. Mi az, amit mondanál még, hogyan hozhatjuk rendbe a bőrünket?
2: Hát nagy mértékben hidratáljuk, ez nagyon-nagyon fontos. Ilyenkor kerüljük azért az irritáló hatóanyagokat, lehetőleg ilyenkor ne használjunk peelinget, illetve olyan mechanikai hatásnak ne tegyük ki a bőrt, ami még esetleg adott esetben irritálja, hanem olyan hatóanyagokat használjunk, mint adott esetben a C-vitamin, a hialuronsav, a peptidek, ceramidok, ami tulajdonképpen hidratálja a bőrt és a bőr visszanyerje rugalmasságát.
1: Ezek egyébként az otthon használható készítményekben, krémekben is megtalálhatók, amiket be tudunk szerezni a drogériákban?
2: Természetesen otthon is és kozmetikában is egyaránt.
1: A kozmetikai kezelésekre is rátérünk mindjárt, hogy az otthon használatos krémek mellett hogyan tudjuk szakember segítségével visszahidratálni a bőrünket. Hamarosan folytatódik Életmód magazinunk, vendégünk Elléné Beke Andrea, mesterkozmetikus.
3: Fox FM.

0: Tőlünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: A nyár, a napsugarak megviselhették, és megviselhetik a bőrünket. Nagyon fontos a visszahidratálás, amellett ugye, hogy használtunk fényvédőt, és használunk egész évben. Akár különböző krémekkel is visszahidratálhatunk, de kozmetikai kezelésekkel is lehet javítani a bőrképen. Erről is hallunk még Gelléné Beke Andrea mesterkozmetikustól Életmód magazinunkban. Andi, a kozmetikai kezeléseknél van-e olyan, amit kifejezetten erre az időszakra ajánlasz? Ugye mondtad, hogy a peelinget ilyenkor felejtsük el. Mi az, ami segíthet?
1: Az ultrahangos hatóanyag bevitel, amire ugye, aminek az a lényeg, hogy mélyre be tudjuk a bőrtípusnak megfelelő hatóanyagot juttatni a bőrbe, és ezáltal ugye szépen feltöltjük. A rádiófrekvenciás kezelés, ami egy termikus hőhatáson alapul, itt is ugye bőrtípusnak megfelelő hatóanyagot tudunk bejuttatni. A mikrotűs kezelések természetesen mindig kihangsúlyozom, ami kozmetikai kompetencia, és hát inkább ezeket emelném ki most így elsősorban.
0: A hidratálásnál ugye első körben én is mondjuk a krémekkel történő hidratálásra gondoltam, de elénk is van ugye kitéve itt egy-egy pohár víz. A belső hidratálás gondolom ugyanolyan fontos.
1: Természetesen nagyon fontos, hiszen az emberi test 70%-a víz alkotja, úgyhogy kívül-belül egyaránt hidratálni kell, mert nagyon sok vendég esetében, ha dehidratált, vízhiányos a bőr, akkor mindig megkérdezem a folyadékbevitelt, és kiderül, hogy fél liter folyadékot fogyaszt naponta, tehát ez is nagy mértékben meglátszik a bőrön, hogyha tényleg megisszuk azt a megfelelő napi 2 liter vizet.
0: Egyáltalán anélkül, hogy elegendő folyadékot innánk, lehet tökéletes a bőrkép? Vagy azért ez egy annyira fontos összetevője a dolgoknak, hogy a krémek mellett ezt nem lehet kihagyni, nem lehet elhanyagolni.
1: Nagyon komolyan oda kell erre is figyelni, tehát a kettő együtt alkot egy szép, egységes bőrt.
0: Hogy a már kialakult ráncokkal mit tudunk tenni így ősszel, erről is lesz még szó a folytatásban. Gelléné Beke Andrea mesterkozmetikus a vendégünk.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Életmód magazinunk vendége továbbra is Gelléné Beke Andrea, mesterkozmetikus, akivel arról beszélgetünk, hogy a nyári intenzív napsugarak után, a száraz levegő után mit tudunk tenni bőrképünk javítása érdekében. A belső-külső hidratálásról már beszéltünk, hogy a mélyebb ráncok kezelésére az őszi időszakban mi lehet a megoldás otthon és a kozmetikában. Erről is beszélgetünk még, kezdjük az otthoni praktikákkal.
2: Hogyha már ugye őszről beszélünk, és nincs erőteljes napsütés, akkor én ajánlanám a retinol használatát éjszakára. Ez egy nagyon jó hidratáló és ránctalanító készítmény. Ugyanakkor a C-vitaminos készítményeket, aztán a gyenge habzólemosót elsősorban, ugye ha most így a tisztítástól indulunk, aztán szérumokat, megfelelő bőrtípusnak megfelelő éjszakai krémet, és nyilván ugye az életkornak megfelelőt, mert ugye mást használunk fiatalkorban, és mást mondjuk 50 pluszban. Kozmetikai szempontból pedig az összes mezoterápiás mikrotűs kezelést, ilyenkor már elkezdhetjük az IPL, a villanófényes arckezeléseket, aztán most nagyon trendi a koreai készítmények, ahol előre csomagolt hatóanyagokat kapunk bőrtípusnak megfelelően, és ezeket is egy kis mikrotűvel juttatjuk be. Aztán ugyanúgy a rádiófrekvencia, a tűnélküli mezoterápia, szóval nagy a paletta nagyon.
1: Általában ugye mindig az arcunkra gondolunk, de nem ez az egyetlen bőrfelület rajtunk. Nyilván a nyár biztosan hatással van a többi testrészünkre is, főleg amelyek kilógnak a ruhák alól. Összességében a testápolásnál mire figyeljünk oda?
2: Én azt gondolom, hogy a nyak, a dekoltázs, a készfej, az ugyanúgy végül is védeni is kellene nyáron már a naptól, tehát ugye kötelező lenne oda is naptejeket használni, és ugyanúgy kell ápolni a testünket is, tehát ott is erőteljes hidratálás, ott is akár hialuronsav, nekem az az egyik nagy kedvencem, vagy kollagéntartalmú feszesítő testápoló készítményeket, úgyhogy ezeket ajánlanám.
1: Bár már ősz van, de biztosan vannak, akik most mennek nyaralni, pihenni, ők mit vigyenek magukkal?
2: Ne felejtsék el a fényvédőkrémeket, tehát legalább 30-50 faktor, én inkább az 50 faktort ajánlanám. Aztán, ha esetleg mégis leégnek, akkor pantenol tartalmú nyugtatókrémeket, és hidratálókrémeket bőrtípusnak megfelelően, és igyanak megfelelő folyadékot.
1: Andi, köszönjük a jó tanácsokat, amelyeket az őszelei bőrápolással kapcsolatban kaptunk tőled.

időjárás hamarosan őszbe fordul, ilyenkor is nagyon fontos odafigyelnünk a bőrünkre. Az őszelei bőrápolásról beszélgettünk Életmód magazinunknak. Ebben a 60 percében Gelléné Beke Andrea mesterkozmetikussal. Hamaros a hírek Tokai Robitól, aztán folytatódik az Életmód magazinunk. Az iskola kezdés lesz a téma.

Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Életmód magazin.
1: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Képzeljétek, a héten két újdonságot is hozok. Az egyik személyes kedvencemmé vált az elmúlt hetekben. Végre bemutatkozik itt is. Tapik újdonsága Becky G-vel közösen. Ez a Sorry Papi. De nem csak ez az egyetlen öröm.

0: most szombat délután 3 és 6 között meghallgathatod az előző két dal teljes egészében, aztán meglátjuk, hogy a sorsuk hogyan alakul a következő hetekben. Minden esetre tarts most is velem, és pörgessük le együtt a hivatalos slágerlistát.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Puszínjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Szia Kata, holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Kóp helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Kóp helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával!
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt leveleiben arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működik. Kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat. Hangsúlyozták, nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízüggyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 ezer köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklásra lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át. Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhádmajoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, életmód magazinunkat halljátok. Ugye nagy változást hozott a családok számára a szeptember, a gyerekek visszamennek oviba, bölcsibe, suliba. Szákovics Varga Ildikó egészségfejlesztővel, védőnővel beszélgetünk arról, hogy a szülők mit tehetnek azért, hogy ez minél zökkenőmentesebben menjen a gyerekeknek. Egy kis zene után indul a beszélgetés. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: Egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Az ősz beköszöntével megváltozik ugye a gyerekek, családok napi rendje, hogy mire érdemes a szülőknek odafigyelni, arról Szákovics Varga Ildikó egészségfejlesztővel, védőnővel beszélgetünk a folytatásban. Ildi, mi az, amit elsőként kiemelnél, ami nagyon-nagyon fontos?
2: Az őszi időszak, vagy ez a 10 hónap, amit intézményi keretek között töltenek, akár már bölcsödétől, óvodától, vagy iskoláról beszélünk, vagy kicsit a felsőoktatás is nyilván még egy ilyen kötöttséget ad, az egy másfajta struktúra a családok számára. És így egészségfejlesztés szempontjából, hogyha nézzük, akkor nagyon fontos a rendszeresség, egy igazodási pont kialakítása a gyerekek számára. Ez nyilván életkorhoz kötötten mindig változik, hogy mire van szükségük, de alapvetően, hogyha a családi struktúrában vagy dinamikában van néhány igazodási pont, amihez a gyerekek tudnak alkalmazkodni, egy lefekvési idő, egy felkelés, egy étkezési szokásrendszer, egy indulás, tehát hogy azért az iskola, óvoda behatárolja számunkra nyilván, hogy időrendben ez hogy alakul, mert van egy kezdési időpont mondjuk, vagy egy vége, amikor igazodni kell ehhez, de hogyha ezt hagyjuk közben rendszertelenül, és így elfolyatjuk az időt a gyerekek számára, az mind az idegrendszerük, az érzelmi és a szociális fejlődésükben is meglátszik. Ezek kutatások bizonyítják, utána is olvastam, volt egy 8500 fős kutatás, ahol a családi rendszert, reket vizsgálták, és ahol tapasztalták, hogy ahol kialakult néhány igazodási pont, tehát hogy vannak szabályok tulajdonképpen, ott az érzelmi és a szociális fejlődés magasabb szinten tudott, illetve kihatott még a teljesítményükre is. Ez a rendszeresség, illetve az igazodás valamilyen szabályokhoz, ez segítette az iskolai teljesítménynek a fokozását.
1: Kiemelted az alvást, amikor a keretekről beszéltél, hogy időben kell lefeküdni és felkelni. Ez miért ennyire fontos, a megfelelő mennyiségű alvás, és mennyi az annyi?
2: Az alvás, a regenerálódás, a pihenés nem csak a gyerekek számára fontos, hanem mindannyiunk számára. Életkori sajátosságok vannak, hogy mennyi idő szükséges az idegrendszerüknek a fejlődéséhez, ez a regenerálódási idő a szervezet számára. Az óvodás korosztály, ez a 4-10 éves körüli korosztálynak ott még akár 12 órás alvás igénye is lehet. Nyilván ez egyéni habitus függő, hogy mennyire van szükségük, és egy 10-12 éves korú gyereknél pedig egy 8-10 órás minimum alvás idő az nagyon fontos lenne az idegrendszerük számára. És hogyha ugye az időből lopunk a más egyéb teljesítések megoldásához, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez nem olyan fontos, akkor a fáradtság, az ingerlékenység, a koncentrációs zavar az gyakran előfordulhat, főleg akár a hétvége, vagy mondjuk egy hosszabb pihenőidőszak nélküli időszak után. Úgyhogy azért fontos, hogy ne az alvás rovására kérjük tőle a tanulást, vagy adjunk neki mondjuk digitális időt, vagy bármit, mert hogy akkor sajnos ez a teljesítményére is ki fog hatni, illetve a viselkedésére, az érzelmi állapotára, a hangulatára, mindenre.
1: Említetted a digitális időt, hogy ez alatt mit értünk, milyen jó tanácsai vannak ezzel kapcsolatban Szákovics Varga Ildikó védőnőnek, egészségfejlesztési szakembernek, egy kis zene után kiderül Életmód magazinunkból.

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Az ősz beköszöntével megváltozik a családok napirendje, nagyon fontos, hogy ne folyjon el az idő, ragaszkodjunk bizonyos szabályokhoz, például lefekvési felkelési idő, fontos a megfelelő mennyiségű alvás mindannyiunknak, de különösen a gyerekeknek az idegrendszerük fejlődése érdekében. Erről is beszélt nekünk néhány dallal ezelőtt Szákovics Varga Ildikó védőnő, egészségfejlesztési szakember, és használtad a digitális idő kifejezést, hogy mit értünk ez alatt a kifejezés alatt, van-e jó tanácsod ahhoz, hogyan használjuk jól ezeket az elektronikai és okos eszközöket? Én erre is nagyon kíváncsi vagyok.
1: Erről most aztán rengeteg szakirodalom szól, hogy hogy fejlődjön, vagy hogy adjuk, vagy milyen életkorban kezdődjön el a gyerekek számára ez a digitális korszak, akár a telefonok, tabletek, vagy bármilyen elektronikai készülékeknek a használata. Nyilván abban a korban élünk, hogy ez egy digitális világ. Ők beleszülettek ebben, ők benszülöttek ebben a világban, és nem is a tiltás feltétlenül, illetve az egyáltalán nem használat a megoldás. Nyilván érettség függő, mert hogy javaslat a 2 éves korig ne használjanak digitális eszközöket az idegrendszer fejlődése miatt, de aztán amikor kisiskolásokról beszélünk, akkor már hozzátartozik akár az oktatáshoz is ez a rendszer, vagy ez az eszköznek a használata. És hogyha a családi szabályaink vannak erre, az nagyon jó tud lenni, mert ugye amikor így végtelenségig engedjük, vagy kontrollálatlanul, vagy nincsen időkorlátja, vagy egyáltalán nincsen semmilyen szabályrendszer, akkor ugye azért ennek a függőségnek a kialakulás veszélye sokkal nagyobb lesz. Hogyha vannak igazodási pontok, amik saját magunkra is igazak, tehát akár a szülőkre, nagyszülőkre, vagy nagyobb testvérek, vagy akik együtt élnek egy háztartásban, akkor ezek nagyon jól hatnak arra, hogy egy kicsit ilyen digitális mentes időket tudjanak tartani. Gondolok ilyen egyszerűekre, hogy az étkezés közben nem használ senki digitális eszközt, hogy lefekvés előtt egy órával már eltesszük. Például nagyon fontos intelem, és a szakirodalom is nagyon sokat ír róla, hogy ne legyen a gyerek közelében este, éjszaka időben, és ugye, hogy hol alszik a telefon, ez szokott ilyen kérdés lenni akár a kisebbek, ne az ágya mellett aludjon a telefon, tehát ez általában javaslat, hanem egy másik helyiségben, külön helyiség kialakítása, és tudom, hogy nagyon gyakran használják ébresztésre vagy jelzésre az elektronikai készülékeket, de hogyha ezt kiiktatjuk, vagy csak a felnőttek használják, és ők sem a telefonozás,

0: Hát erre van egy ilyen mondásom, ezt egyszer valahol olvastam, hogyha van korlát, akkor van kapaszkodó, ha van kapaszkodó, akkor nem esik le. És hogy ha ezekben tud kapaszkodási pontokat találni, akkor ez nagyon fontos tanítás részünkről.
1: Azzal együtt, hogy a gyerekek visszamennek az iskolába, lecsökken ugye a mozgás idő is, erre is oda kell figyelniük a szülőknek. Erről is lesz még szó a folytatásban Életmód magazinunkban.

0: Minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pax FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: egészségápolás, tippek, tanácsok.
1: Életmód magazinunknak ebben a 60 percében az iskola kezdés, az intézményi keretek visszatérése az életünkbe a témánk. Ősszel ugye a gyerekek oviba, suliba mennek, és azzal együtt, hogy visszamennek az iskolába, lecsökken a mozgásidő is, hiszen sok időt töltenek ott, erre is oda kell figyelniük a szülőknek. Ezzel kapcsolatban is kérdeztem Szákovics Varga Ildikó egészségfejlesztőt, védőnőt.
2: Reméljük, hogy a nyár mozgékonyan telt, mert ugye azért így a digitális világban ez is gyakran kérdőjel, hogyha mondjuk egyedül volt otthon, akkor nem egész nap valamilyen digitális eszközt használt, de az iskolaidő az bekorlátozza. Ugye az ottani mozgás az meghatározott, a testnevelés meg az ilyesmi, és a szakirodalom azt mondja, hogy legalább 60 perc szabad mozgás biztosítása ez a gyerekkorban nagyon fontos lenne. És ez nem azt jelenti, hogy minden nap 60 percet edzenie kell, vagy valamilyen sportot végezni, ez lehet rekreációs tevékenység, gyaloglás, kutyasétáltatás, szabad játék a parkban, játszótér, bármi, tehát hogy a szabad mozgásnak a biztosítása legalább 60 perc. Ugye a felnőtteknél ez a heti 150 perc a javasolt, a szakirodalom szerint ez a legalább 3x50 perc, a gyerekeknél pedig a minden nap legalább 60 perc teljesítése.
1: És akkor, ahogyan mondtad, ez ne csak egy konkrét sporttevékenység legyen, nem feltétlenül ez a lényeg, lehet ez egy jó nagy séta, közös biciklizés, és a rendszeresség itt is a kulcs szó.
2: Tehát, hogy a mozgékonyság megmaradjon, mert ugye a testünk, a mozgásrendszerünk benne van a nevében, arra hivatott, hogy ezt mozgassuk, és ez felejtődik, vagy hát így a távirányítós élet miatt, hogy mindent könnyen elérünk, autóval megyünk, és nem kell nagy távolságokat megtennünk, mondjuk gyalog vagy biciklivel, teszem azt, ez lecsökkent egy csomóféle mozgást, vagy ilyen hétköznapi mozgásokat. És a hétköznapi mozgás az nem azt jelenti, hogy szabályszerűen mindenki sportoló, a felnőtt lakosságnak 9%-a végez valamilyen tevékenységet rendszeresen, és az idősebb korosztálynak pedig nagy része már semmilyet. Úgyhogy ez Magyarországon sajnos nagyon kevés, és ez be kell iktatnunk a gyerekek szokásrendszerében, hogy ez felnőtt korára is az egészség megőrzése érdekében maradjon szokás. És így már igényelni fogja, és a napi rendjébe benne van. Itt a szabad mozgás biztosítása a lényeg, tehát az, hogy időt és teret biztosítsunk arra, akár aki lakásban lakik, akkor egy játszótér által, vagy egy sportpálya által, vagy egy séta, vagy egy parkbeli szabad játék, bármilyen labdajáték ilyesmi által, vagy egy kutyasétáltatás. Hogyha nyilván sportról beszélünk, az egy szűkebb réteget érint, vagy szűkebb kört a gyerekek körében, ott már egy szabályszerűség, egy rendszeresség van, egy adekvált irányított mozgás csapatban vagy egyéniben, tehát hogy alapvetően itt nem mindenkinek sportolónak kell lenni, de mindenkinek mozogni kell.
1: Tehát a legfontosabb a tudatosság, a rendszeresség, a napirend, a korlátok, amik egyben kapaszkodót is jelentenek a gyerekeknek. Szákovics Varga Ildikó védőnővel, egészségfejlesztővel beszélgettünk az iskola kezdésről, óvoda kezdésről, egyáltalán arról, hogy a családok napirendje mennyire megváltozik az őszi időszakban, és mi mindenre kell odafigyelni a gyerekek érdekében.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, hamarosan hírek Tokai Robitól, aztán a Best of órával folytatódik a Paks FM műsora, hiszen Életmód magazinunk most véget ér. Az elmúlt 3 órában Pusztai Krisztina volt veletek, és maradok még a következő 60 percben is. Az Életmód magazinban többek között azzal is foglalkoztunk, hogy ősszel hogyan tudjuk visszahidratálni a bőrünket, ugye a nyári száraz levegő, a napsugárzás sokaknak nem tett jót, nagyon fontos a külső-belső hidratálás, és az iskola kezdés is a témánk volt, és az óvoda kezdés is olyan szempontból, hogy ugye megváltozik a családoknak a napirendje, hogy mire érdemes odafigyelni, arról egy egészségfejlesztővel, védőnővel beszélgettünk. A folytatásban is tartsatok a Paks FM-mel, számít a figyelmetekre Pusztai Krisztina.

0: Ez volt a Pax FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Pax FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
3: Költséges volt az iskolakezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklásra lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánc csoport és 8 kísérő zenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon.
3: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszent Iványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágytelki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetel. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
4: Déli 12 óra múlt néhány perccel Tokai Robinak köszönjük az információkat. Ez már a Best of óránk. Benne a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek. Prince, Jane Hammer, Komár László, Ottaván, Belinda Carlisle, velük indítjuk ezt a 60 percet.
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Paks FM, ami összeköt minket, a Best of órát hallgatjátok, amelyben a 80-as évek legjobb zenéi forognak 60 percen keresztül. Donna Summer nem véletlenül kapta a diszkó királynő címet, erőteljes érzéki hangjával és különleges előadásmódjával a 70-es évek, 80-as évek egyik legnagyobb sztárja lett, miközben olyan dalokkal is képes volt megszólítani a közönséget, amelyeknek komolyabb mondani valójuk is volt. A She Works Hard for the Money története is egy ilyen különleges pillanatból indult. 1983-ban egy Grammy díjátadó utáni partin Donna Summer bement egy Los Angeles-i étterem mosdójába, ahol meglátott egy takarítónőt, Onetta Johnsont, aki a sarokban ülve teljesen kimerülten elaludt. Donna megtudta, hogy a nő éjszakánként itt dolgozik, nappal pedig ápolónőként vállal munkát, hogy eltartsa a családját. A látvány annyira megérintette az énekesnőt, hogy megszületett benne a dal ötlete, a dalból aztán hatalmas sláger lett, és a dolgozónők egyik ikonikus himnusza. Meg is hallgatjuk a Best of óránkban.

Paks FM, ami összeköt minket. Ha azt mondjuk, hogy olasz zene, akkor sokaknak a romantikus dallamok vagy a nagy olasz slágerek jutnak az eszükbe. Tony Esposito viszont egészen más utat járt. A nápolyi születésű zenész elsősorban ütőhangszeres és zeneszerző volt, aki imádta keverni a nápolyi zenei hagyományokat a világ különböző tájainak a ritmusaival, és már a 70-es években rengeteg ismert olasz zenésszel dolgozott együtt, később pedig sajátos hangszereket és hangzásokat is kitalált. A Kalimba de Luna is ebből a különleges zenei világból született, Esposito több zenésztársával dolgozott a dalon, a felvételen pedig az ő jellegzetes ütőhangszeres játéka adja a lüktetést, a hang pedig egyszerre egzotikus, mediterrán és olyan 80-as évekbeli. 1984-ben a dal Olaszországban és Európa szerte is nagy siker volt, ráadásul a Boniem is feldolgozta, de most az eredeti verziót hallgatjuk meg a Best of óránkban, ahol a 80-as évek legjobb zenéi szólnak.

0: Paks FM, ami összeköt minket, így délután egy óra előtt nem sokkal eljött a búcsú ideje. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek a Paks FM mikrofonjánál, az Életmód magazinban életmódunkkal, egészségünkkel kapcsolatos témákat hoztam nektek, utolsó 60 percünkben pedig a 80-as évek legjobb zenéit játszottam nektek. Maradjatok a hírek után is a Paks FM-mel, hiszen jön a szabad péntek best of, de lesz top 50 is még a mai napon. Szép hétvégét kívánok nektek, sziasztok!
1: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 5-e szombat, 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Jövő péntekig maradhatnak a katonák a paksi fenékküszöb építésénél. Paksra látogat a Richter Egészségváros program. Távozó játékosokat jelentett be a PFC. Már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon.
3: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jóbágytáki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetel. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is, ha bizsereg a láma.
1: Paks FM hírek.
2: A Richter Egészségváros Paksra érkezik. Szeptember 12-én szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés népszerűsítő programsorozat lehetőség biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával délelőtt 3:40-kor, Béles Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástippeit is meghallgathatják a résztvevők. A napházigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Enyerti által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és személyzeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
4: A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni.
2: Az egészségsét a szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, melyen a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta, tegyünk az egészségünkért, és most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
5: Éljük meg közösen ezt a napot, lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lelet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni, a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fény derülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
2: Kisorsolja a Richter Gedeon nyerté vállalati arculati és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a Paksi Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az Egészségváros szeptember 12-én.
6: Ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter Egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön több mint 29 millió, Fárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint gyűjt össze. Szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter Egészségvároson.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: A Paksi FC vezetősége két távozó játékost is bejelentett, egyikük kölcsönben folytatja, a másikuk pedig átigazol. A Paksi NB1-es futballklub megállapodott a DVTK-val Szekszárdi Milán játékjogának kölcsönadásáról, így a 25 éves védő a következő szezonban a Miskolci együttes színeiben szerepel majd. Szekszárdi Milán a Paks utánpótlás csapataiban kezdte pályafutását, majd az NB3-on keresztül egészen az élvonalig jutott. Pályafutása során Kazincbarcikán és Szentlőrincen is megfordult, mielőtt visszatért a Pakshoz. A saját nevelésű futballista az eddig 19 NB1-es és 71 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, utóbbi sorozatban két alkalommal a kapuba is betalált. A Paksi FC vezetősége is a Nyíregyháza Spartacus FC emellett pénteken megegyezett Máté Csaba játékjogát illetően is, tehát a saját nevelésű Paksi középpályás is búcsúzik a csapattól. Máté Csaba végigjárta a klub utánpótlásának lépcsőfokait, az NB2-ben kölcsönszerződéssel a Kozár Michelin csapatánál debütált 2025. júliusában 19 évesen, majd fél évre rá, 2026. februárjában az OTP Bank Ligában is bemutatkozott a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akkor már a Paks színeiben. Azóta 9 első osztályú mérkőzésen is pályára lépett a tavalyi bajnoki szezonban, ezzel tagja volt a 2026-os bronzérmes gárdának is. Az idei szezont kooperációs szerződéssel a Szentlőrinc csapatánál kezdte, azonban az átigazolási időszak végéhez közeledve a Nyíregyháza a középpályás teljes játékjogát megvásárolta. A megújuló Paksi csapat ma este 8 órakor a DVSC együttesét fogadja az OTP Bankliga 7. fordulójában. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Megkezdjük e heti szabad péntekünket, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás. Szia Tamás!
2: Szia Gabi!
1: Én pedig Harmad Gabi vagyok, ezúttal Józsit, Weiss Józsit nélkülöznünk kell, úgyhogy szomorúak vagyunk.
2: De... Hát vele csak úgyis sűrűbben szoktunk lenni, tehát.
1: Nem igaz, nagyon szeretjük a Józsit, sok vidám dolgot szokott itt mondani, és sok poént, úgyhogy nagyon szeretjük a gondolatait is, de ma nélkülöznünk kell, úgyhogy ma Tamással fogjuk itt végigbeszélni a hétnek a történéseit, és szerintem kezdjünk egy oktatásügyi kérdéssel, ugye most az oktatás több szempontból is érdekes, egyrészt a pedagógus sok demokratikus szakszervezete ugye itt ultimátumot adott a kormánynak a béremelés kapcsán, de most én nem erről szeretnék elsősorban beszélni, hanem Lannert Juditnak a kijelentéséről, ami viszonylag nagy port kavart itt az elmúlt napokban, ugyanis az oktatási miniszter azt mondta, hogy a pedagógusnak az megy jelenleg, akinek az a fajta oktatás, ami most van, az testhez álló, és ezek nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek a miniszterasszony szerint. Hát azért én ezzel tudnék vitatkozni, de először is kíváncsi lennék a te véleményedre, Tamás.
2: Oké, de mi, hogy hívják, a kivétel erősíti a szabályt, vagy arról beszélünk, hogy nagy átlagban? Mert nyilván mindennel lehet vitatkozni, és minden megállapítás egy kicsit sarkos.
1: Igen, minden megállapítás egy kicsit csak.
2: De miért probléma az, hogy mondjuk bedobja a követ egy miniszter, elmondjuk, hogy mi a helyzet, mert például lehet az egy oktatásnak is a problémája, hogy nem az, hogy nincs elég pénz, hanem például nem a megfelelő emberek mennek. Lehet, hogy mind a kettő, sőt, még 53 más dolog is problémát jelent. De miért nem lehet az, hogy mondjuk van egy felvetés, és arról úgy beszéljünk, ahogyan van. Tehát például abszolút. Miért gondolod, mondjuk ő neki megkérdezzük, hogy miért gondolod, hogy ez így van, ezt tapasztaltad, mik voltak ezek a tapasztalatok. Keresünk olyanokat, akiknek más véleményük van, nem politikai alapon, hogy te mondjuk alkalmatlan vagy, mert soha életedben nem tanítottál, mert ugye már hallottam ilyet is. Hát nyilván politika nagyon érdekes történet, és nagyon sokszor tényleg nem azt látom, hogy meg akarjuk oldani a közös problémáinkat, hanem hát szeretnénk, hogyha az a narratíva lenne az egyetlen, ami közszájon forog, amit én gondolok a világról.
1: Hát igen, ez szerintem is sokan így vannak. Na viszont akkor visszatérve, tehát amit mondasz, az a teljesen egyet tudok érteni. Igen, beszéljünk róla, és dobjuk be egy kicsit a vízbe, a követ az állóvízbe. De amivel nem értek egyet a miniszterasszony kijelentése kapcsán, szerintem azért alapvetően a pedagógusoknak a nagy része, ők sokkal kreatívabbak, mint amit a rendszer eddig engedett nekik. Itt most nem csak arról van szó...
2: De akkor igaza van. Tehát valahogy
1: nem,
2: mégis...
1: nincs igaza, mert ő azt mondja, hogy azok nem kreatív, innovatív emberek.
2: Nem, azt szerintem... mondta, hogy azok mennek el, akik el tudják ezt fogadni. Tehát hajlandók abba belenyomorodni,
1: Na, ez megint nem igaz.
2: Hát ezt mondta.
1: De ez megint nem igaz, hogy igen, ezt mondta, csak ez megint nem teljesen igaz. Mert most gondolj bele, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt milyen oktatási rendszer volt, gondold végig, hogy 2010 után hogyan próbálták meg átalakítani, akár azzal, hogy a szabad tankönyvválasztást megszüntették, akár azzal a én ezt bátran vállalom, hogy baromsággal, hogy ezt a teljesítményértékelési rendszert, meg portfóliókészítést, meg egyebeket behozták, teljesen fölöslegesen vitte el az embereknek, a tanároknak az energiáját a lényeges dolgokról, és egyébként pedig adminisztrálgathattak, önfoglalkoztathattak a pedagógusok. Tehát azt gondolom, aki 30 évvel ezelőtt belelépett egy rendszerbe, ami lehet, hogy az sem volt tökéletes, de hogy azt még sikerült szerintem még rosszabbá tenni a 2010-es évek után, az teljesen egyértelmű, és egyébként ezek az emberek, ezek feltették az életüket egy hivatásra 30 évvel ezelőtt, és ezek az emberek egyre inkább azzal szembesültek, hogy szeretik a gyerekeket, szeretnek tanítani, és egyre több gát, vagy egyre több értelmetlen intézkedés kerül a fejük fölé, amire Rétvári Bence például azt találja mondani, ugye miután most eltörölték ezt a teljesítményértékelési rendszert, hogy hát ennek a gyerekek fogják a kárát látni. Hát nem a gyerekek fogják a kárát látni, mert a gyerekekre marad egyébként több idő, egy-kettő, pontosan azok a korlátok, amiket meg mindenféle ilyen hülye szabályozások, amiket behoztak, amivel csak nehezítik az életet és az adminisztrációt növelik, tehát pontosan ezek azok, amik szerintem a a tanároknak, a kreativitásának, idézőjebben a rovására mentek, mert már nem volt erőd és energiát kreatívnak lenni, és nem azért, mert nem vagy kreatív.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Az lehetséges, hogy nem minden pedagógus egyformán tud kapcsolódni a gyerekekkel, tehát hogy vannak különbségek pedagógus és pedagógus között, de azt, hogy így kijelenteni, hogy azok mennek az oktatásba, akik nem önállóan gondolkodnak és nem innovatív emberek, szerintem azért ez egy erős kijelentés. Na.
2: Jó, de azok után azért most, amikor én voltam pályaválasztás előtt, és tulajdonképpen akár ebbe a generációba bele is férhetnék, akkor azt mondták nekünk, ha nem veszik fel sehova, majd jó lesz elmész tanárnak. Tehát azért ez nagyon régóta átszövi a magyar közgondolkodást és kultúrát.
1: De ez a mutatja, másik... hogy mennyire primitívek vagyunk, már bocsánat, mert szerintem a legszebb és legfontosabb feladatok egyike az a gyerekeknek a nevelése, és a gyerekeknek a jövő nemzedékek oktatása, és ezzel csak a saját magáról állítja ki egyébként, ha ez így van 50 éve is akár a bizonyítványt a magyar társadalom, mert bocsi, mind a ketten jogászok vagyunk, és én marha sokat tanultam meg, mit tudom én, nem érzem a jogászi feladatot ugyanolyan hasznosnak és pozitívnak, mint amit mondjuk egy pedagógus el tud érni a társadalmon belül. Mégis mindenki azt hiszi, beleértve akár az én szüleimet is, hogy a világ legjobb dolga az, hogy valaki jogász. Nem.
2: Jó, de ez legyen a te problémád. Akkor fordítva teszem fel a kérdést, és ebben lehet, hogy igaza van. Hány ember lehet ma Magyarországon, aki tehetséges pedagógus lenne, kedve is lenne hozzá, de nem volt hajlandó megcsinálni, miközben mindannyian nyertünk volna vele. Ez lenne az igazi. Mert hogyha ezek kiszorítanák azokat az embereket, akik esetleg mégis úgy vannak, hogy maradékelven csinálták végig és szürkültek bele a rendszerbe, akkor tudnánk, hogy egyébként lehet, hogy ő neki van igaza. Mert igazából a másik oldal dönteni el, hogy hány pedagógust, jó pedagógust vesztettünk el, akik zseniket nevelhettek volna, most bocsánat érte, tegyük fel így a kérdést.
1: Abszolút értem, abszolút.
2: Akkor így ez lenne azért, de ezt nem tudjuk megcsinálni.
1: Hát ezt nem, meg ezt igen, ezt nagyon nehéz, de az viszont szerintem fontos e tekintetben, hogy a társadalomnak a hozzáállása, tehát ahogy, mint ahogy ezt most mondtad, mert nektek is azt mondták, hogyha nem leszel jó semmire, majd elmész tanárnak, tehát a társadalom így áll hozzá, most képzeld el, hogy ez a hozzáállás hány embert kedvetlenített el, és mondta azt, hogy nem megyek tanárnak, holott, aztán elkezd dolgozni jogászként, közgazdászként, mérnökként, nem tudom, és akkor az életének egy pontján 40-50 éves kora között valahol jön az, hogy én ezt nem szeretem, nekem ez nem.
2: Ezzel mindenki így van, tehát ezt elmondom neked. De egyébként azért részben...
1: Hogy fejezzem be a mondatomat? Na, és hogy ez a probléma, hogy ezek az emberek egyébként lehet, hogy tök jó tanárok lettek volna, és tök más lenne a gyerekek hozzáállása az oktatáshoz. Az egész világ teljesen más lenne, ha ezek az emberek ott és akkor szülői és társadalmi nyomásra nem a mérnök, a jogász, meg az orvos, meg a hasonlók mellett döntenek.
2: Nem hiszem azt, hogy társadalmi nyomás a legerősebb. Abba a korban én, ne haragudj, te ma is olyan vagy, hogy semmilyen társadalmi nyomásnak nem akarsz megfelelni, és nagyon sokan vannak
1: nem,
2: ilyenek.
1: Nem haragszok, én vállalom.
2: Jó, de akkor miért feltételezed, hogy azok, akik egyébként ilyen kreatív és önálló autonóm személyiségek, azok mondjuk engedtek volna. De pont egyébként jól mondott, Finnországban mindenki tanár akar lenni, most jó értelemben.
1: Jó, de azért ezt nem felejtsük el, és ez sokat számít szerintem, hogy itt Magyarországon, illetve a döntésnek a hátterében mindig egy egzisztenciális mérlegelés is van. Tehát, hogy tanárrá válj, vagy ne váljál tanárrá. És azért az sem kedvezett szerintem ennek a döntésnek, hogy nagyon sokáig a tanárbérek nagyon-nagyon alacsonyak voltak, és ennél fogva persze, hát ki akar elmenni idézőjelbe ébérért, amikor nincs mondjuk szülői háttér, tehát hogy meg kell teremteni az egész életét. Szerintem ez nagyon sok tényezős dolog, de én minden esetre a miniszterasszonynak azért ezt a kijelentését egy kicsit erősnek tartom.
2: Én azt gondolom, legalább beszélünk róla, hogy mi a probléma, mi kell változtatni. Egyébként lehet, hogy egyszerre mindenen kell változtatni, de lehet, hogy ez szép apránként is lehet, és ne felejtsd el, a magyar társadalom hihetetlenül be van feszülve, amikor arról az egy darab gyerekről, vagy fél gyerekről beszél, ami ilyen neki van, és hogy hú, ő a legjobbat kapja, és egyszerűen nem képes felszabadultan a gyerek érdekeit nézni, hanem egyszerűen, hogy nehogy később szó érje a ház elejét, megy a tömeg után. És ez nagy baj.
1: Hát ez igen.
2: Tehát így nem fogsz önállóan jó tanárokat választani, és azért volt ott még egy nagyon komoly kérdéskör, amit érdemes végigbeszélni, főleg itt, amivel én soha nem voltam túl népszerű, azért a kisfalvak, amelyek azt mondják, hogy elveszítik az identitásukat, ha az iskola, mert ugye ez is ott van.
1: Igen, csak annyi, hogy egy szünetet tartunk, és utána akkor innen folytatjuk, mert erről is igen, mindenképpen kell beszélnünk, hogy akkor most megszüntessük-e a kicsi iskolákat, és megszüntessük-e a sok tantárgyat.
0: Szabad péntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Lannert Juditról beszélgettünk az imént Strasser Tamással, és arról a kijelentéséről, miszerint pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, és a miniszter asszony szerint ők nem az önállóan gondolkodó innovatív emberek, és akkor azzal folytatjuk, mert volt ennek a mondásnak egy másik része, amire Tamás már utalt az előző blokk végén. Ugye azt mondta még a miniszter asszony, hogy azért alacsonyak a bérek, mert sok tantárgy van, és sok kicsi iskola, meg kell szüntetni a pazarló dolgokat, a sok kis tantárgyat és a sok kis iskolát is. Na, ennek kapcsán akartál te itt valamit mondani, hát ami kapcsán te valószínűleg nem leszel népszerű.
2: Nem, hát azért ez egy nagyon régóta, én nagyon sok emberre találkoztam, hiszen ilyen közegben élek, akik mindig azt mondták, ha oda az iskola, oda az identitása az adott településnek. Azért sokszor látjuk, hogy nem feltétlenül, mert azért nem egy se két település, ha jól működik, akkor egy erős visszaköltözési hullám van, és nem biztos, hogy egyébként nem az, és fiatalok részéről akár. Viszont szerintem vannak olyan erőforrások, amelyeket elpazarolunk. Tehát én azt gondolom, hogy ideje lenne ezt kipróbálni. A politika ettől mindig is félt, tehát hogy iskolákat zárjon be, vagy kórházakat zárjon be idézőjelbe, pedig hát egy magasabb minőség lehetne bizonyos feltételekkel, de mi mindig csak egy-egy szóra ugrunk.
1: Az nem pazarlás, hogy mondjuk adott esetben, hogyha ott helyben van egy megfelelő épület arra, hogy legyenek osztályok, és még gyereklétszám is van, hogy akkor utaztatjuk őket, és most a pazarlást azt ne csak a benzin pazarlásában, vagy az üzemanyagban mérjük, hanem például környezetszennyezésben.
2: Mennyi az elég gyerek?
1: Hát most ezt én nem tudnám megmondani, hogy mennyi az elég gyerek.
2: Tehát azért én elvárnám, hogy egy jót tudjunk focizni.
1: Hát most ez nem értelek, tehát hogy 11-en legyenek, hogy

0: mert akkor tudnak egymás ellen focizni. Vagy érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem.
0: Tehát most nem azon van a foc, de mi rengeteget fociztunk, épp nyilván pingpongoztunk is, meg mindent csináltunk szünetben, de ahhoz kellett, hogy kivel. Mm-hmm. És szerintem ezeknek van a legerősebb szocializáló hatása.
1: Uh-huh.
0: Ahogyan kialakulnak a szolidaritások, a bandázások, a gyűlöletek, a nem, tehát egy csomó dolog, de ez nem azért jó, hogy kialakult, mert a megoldások is kialakulnak.
1: Uh-huh.
0: Tehát a másik pedig az, hogy jó, nem akarok hülyeséget mondani, de én nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy ugye állandóan ADHD-s gyerekekről beszélünk.
1: Igen?
0: Hát basszus. Régen egymást választották le a gyerekek, nem a szülőket. Érted? Kiengedték őket a nagyvilágba, egész nap nem voltak otthon, és egymást választották le.
1: Uh-huh.
0: És mire hazamentek, kezelhető gyerek. Gyerekek voltak, mert a másikat nem tudod lefárasztani.
1: Jó, ez most messze vezet, meg megint ugye a témától egy kicsit eltérsz, de egyébként...
0: De annyiban nem,
1: igen?
0: Hogy azt továbbra is azt mondom, hogy igen, legyen iskola, ha megfelelő méretű. De kell a gyerekeknek a lehet kis osztály, csak akkor legyen belőle 8. Érted?
1: Jó, hát,
0: egy év folyamon.
1: Jó, ebben nagyon nem fogunk egyébként egyetérteni, én azt gondolom, bár lehet, hogy vannak bizonyos szempontból átfedések. Például itt van Paks.
0: Igen.
1: Pakson van, nem tudom, négy általános iskola, mert van a katolikus, ugye van a Bezerédi, a Deák,
0: igen,
1: és
0: négy.
1: Fönn a Rákóczi, az négy.
0: A négy körülbelül.
1: Na, ugye ezekben az iskolákban azért egyikben, másikban, igen?
0: Egy dolgot jegyezzünk meg, ebben a négy iskolában van nincs annyi gyerek, mint amikor én végeztem a kettesben.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy ebben a négy iskolában, aminek egyébként nagyon különböző a profilja, szóval nagyon sok férőhely van, tehát konkrétan a Rákócziba, tehát ott hát egy picivel talán többen vannak mint a fele a férőhelynek.
0: Hát 1500 gyerek volt, amikor én végeztem.
1: És mondjuk az valóban egy pazarlás, hogyha onnan tekintünk, hogy rezsiköltséget fizetnek mind a két iskolába, stb., aminek azért a fenntartási költsége nem kevés egy évben. Tehát, hogyha mondjuk elférne a két iskolányi gyerek az egy iskolában, akkor az egy racionális döntés lenne, hogyha azt mondanák, hogy jó, akkor ide felhozzuk azt az iskolát, nem bántjuk a két igazgatót, meg amit, tehát két külön intézmény, csak egy épületen belül működjön, de akkor már is megspóroltuk az egyiknek a fenntartási költségét, mert nem kell a záramot fizetni, nem kell az egyebeket, tehát a rezsiköltséget. Az egy tök jó dolog. Nyilván itt a pedagógusok ilyenkor rögtön azt féltenék, hogy úristen, meg fog szűnni a munkám, vagy valami. És én ezt a félelmet megértem, mert valahol reális is, mert az ilyeneket szokták kihasználni arra, hogy tényleg ezeket az átszervezéseket, hogy jó, akkor megszabadulunk X-től, Y-tól, és akkor úgy valamit racionalizálunk, bár szerintem nem az embereken kell spórolni.
0: És most már nem is megy olyan egyszerűen, mert van egy csomó hiány szakma.
2: Szabad péntek best of összeállítás,

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Tehát a tanári az hiány szakma, matek szakost, fizika szakost,
2: igen,
1: tesi tagozatost, vagy tesi tanár nem tarthat.
2: Igen, igen, de eddig a pontig tartok racionalizálást értelmezhetőnek. Tehát én azt nem tartom egy értelmezhető racionalizálásnak, hogyha van egy kis települési iskola, ahol kevesebb gyerekkel, de még meg lehet tölteni egy vagy akár két osztályt, hogy azokat zárjuk be csak azért, mert egyébként az még racionálisabb legyen, hogy legyen nagy, mert ugye volt egy ilyen mondat a miniszter asszonynak, hogy mert hogy sokkal kisebbek még a gimnáziumaink is itt Magyarországon, mint az európai átlag. Oké, de mondjuk nekünk a legnagyobb városunk Budapest 2 milliós, vannak olyan városok, ahol meg 6-10 millióan vannak. Most bocsi, de mihez képest nézzük meg? Meg az egyik nemzetnek 9,5 millió a létszáma, a másiknak meg 60 millió, tehát...
1: Hát ettől még, hogy mondjam, az, hogy 30 gyerek van egy osztályban, vagy 18, az nem függ, mert azért mindegyik fő fölötte van, tehát azért mi nem tudom én, Feröer-szigetek vagyunk, ahol a felnőtteket is be kell íratni, hogy most ez vicc volt tényleg, tehát én azt gondolom, hogy ez működne ez a történet, hiszem meg kell próbálni, és nem mi vitatkozgassunk róla, de ők tegyenek le elénk olyan anyagokat, amelyek ezt vagy azt a verziót megalapozzák. Haszonáldozat alapon. Mert igen, azokkal, akiket én mondtam, hogy igen, egy identitás, igenis egy kis faluban az iskola nagyon erős identitást tud képezni, még akkor is, hogyha tényleg kicsi az iskola. De azoknak a gyerekeknek jó-e, vagy ne? Ne én legyek az, aki ezt kitalálom, mert ugye nekem van egy-két tapasztalatom az életből. De lehet, hogy nem az egészet
2: látom. Igen, de egyébként, ha gyereket teszed a középpontjába ennek az egész kérdésnek, akkor meg egyértelműen a kicsi iskola jobb. Tehát a gyereknek...
1: Nem lehet focizni. Ha nem lehet focizni, akkor nem jó az a gyereknek.
2: De hogy?
1: Ezt most mondom.
2: Figyelj, a gyereknek a figyelemre van szükség, és a figyelem, ugye, az minél kisebb az osztály, annál több figyelem tud ráhárulni.
1: De legyen sok osztály, mondtam. Egy helyen.
2: Hát
1: tehát ne az legyen, hogy egy iskolában van 10 gyerek egy osztályban, akik semmit nem tudnak csinálni, mert akkor a korkülönbség. Mert lehet, hogy egy gimnáziumban már lehet az elsős és a negyedikes tud egymással focizni.
2: Én ebben nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy akár még a vegyes csoportok is szerintem működőképesek tudnak lenni. Egyébként sokkal jobban együttműködnek a kicsik a nagyokkal is, mondjuk egy vegyes csoportban, de
1: foci
2: jó.
1: Közben.
2: Hát nem csak nem foci
1: de
2: közben,
1: foci
2: nem csak
1: fociról
2: szól,
1: hogy nagyon
2: mi
1: fontos.
2: Vagy te Orbán Viktor?
1: Nem vagyok Orbán.
2: A fociról szól.
1: Nem vagyok Orbán Viktor, de igenis a foci nagyon fontos. Lehet, hogy sokszor tőlem ez nem így jön ki, de gyerekként az, hogy hogyan játszol, mit játszol. De egy agykirály katonát se lehet öten játszani. Azt bírtuk, amikor ilyen hosszú sor volt a két oldalon, és nem tudtad, hogy éppen hogyan jön a sztori.
2: Gyerekek tök jól feltalálják magukat, azok, akik közelebb
1: persze,
2: vannak korban egymáshoz. Nem, de
1: kütyűznek.
2: Hogy is. Dehogy kütyűznek az iskolában, nem is, el is veszik a kütyűt tőlük.
1: Hát figyelj, hogy gyerekből mindenkivel jobba kell lenni, és lehet, hogy nem is bírjátok egymás szagát. Ahol van 15
2: hát,
1: gyerek, meg van 30
2: sírunk,
1: gyerek két osztályba, meg 45-50 gyerek három osztályba, ott megtalálod azt a 3-4-et, akivel még jobban vagy, akikkel húzzátok egymást, érted? Tehát én azt gondolom, hogy ez kell. Mert ott lehet kis csoportos és nagy csoportos dinamika is egyszerre. De mondom, én nem vagyok szakember, ezek az én tapasztalataim, én kis iskolába végeztem egyébként nagyon sok évet az életemben, de akkor az még egy optimális méret volt.
2: Uh-huh. Hát, na jó, figyelj, akkor most tulajdonképpen, hogyha summázzuk, amit beszéltünk, akkor te egyet értesz Lannert Judittal, ha jól
1: nem,
2: értem.
1: Nem, azt mondom, hogy gondoljuk végig, mert azért ő sem mondott el mindenféle verziót, azt gondolom, el lehet ebbe az irányba indulni, de ne legyen, hogy is mondjam, sarkos.
2: Hát az ne legyen, de Magyarországon szerintem erre hát nagyjából 1% esélyt látok, hogy nem lesz az.
1: Igen, de ez a probléma, hogy nálunk valamiből csináljunk valamit, egy rendszert, úgyhogy elmondjuk az előnyöket, hát én azt gondolom, van ebben ráció, de ha csak ez lesz az egésznek a dinamikája, akkor ebbe bele fogunk pusztulni ugyanúgy, mert egyébként nem majd kiheréli a rendszer saját magát.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és ha már Mohácsot említettük, akkor emlékezzünk meg a devecseri mohácsi 500. évfordulójára készült emlékműről, mert hogy nem sokáig vonzotta a turistákat ez a szárnyas falloszra emlékeztető szobor. Ezt a 444 újságírói szúrták egyébként ki, hogy egy ilyen fura formájú faragvány készült devecserben, de hát azóta ugye miután a fél ország ezen röhögött, ezek után úgy döntöttek, hogy átalakítják a szobrot, és most jelenállás szerint ez a szobor már nincs ott. Na most nekem ennek kapcsán azért több kérdés is felmerült, mert hogy egyrészt elképesztően infantilisnek tartom a magyar közéletet, tehát ugye azért a fallosz már eleve, mint jelkép, szóval ez azért egy ősidők óta használt, de még hogyha nem is annak akarták, akkor pláne nem értem, hogy ezen mi a röhögni való, és hogy miért lett ez akkora nagy hír,
2: hát
1: hogy még...
2: Hát az a még összehozható a kettő.
1: Jaj...
2: Tehát most, jó, hát érted, mi
1: ez
2: azért azt szoktunk... hogy
1: ez
2: szopás volt, hogy nem tudom, hogy... De hát most arra gondolunk,
1: jó,
2: hogy...
1: Jó, itt elvesztettél engem.
2: Jó, hát most akkor egyedül kell végigcsinálni a műsort, ez szörnyű.
1: Jó, hát erre nem
2: vállalkozok, de hát azért arra szoktunk gondolni, hogy amikor egy ilyen tragédia és egy országnak talán az legjelentősebb van nálunk, nagyobb. Tehát ez a Mohács az annyira
1: hát
2: mindennek
1: az
2: ikonikus, annyira a Mohács. Hát
1: igen.
2: Aditól kezdve, tehát nekünk Mohács kell, és a többi, tehát annyira átivódott, hogy a nemzeti bukta non plus ultra szerintem, tehát semmi nincsen. Mm-hmm. A Donkanyar nincsen sehol ehhez képest, most ne értsé félre, nyilván egy nagyon nagy tragédia, de alapvetően erről beszélünk azt hiszem mindig, amikor a végletek, a nemzethalál. És azért akkor megszoktuk, hogy ilyen halomban vannak a halottak, a sírás, a nem tudom én, tehát ehhez képest...
1: Igen, de most, hogy őszinte legyek, én ránéztem erre a szoborra, tehát nekem mondjuk spec nem, nekem a szárnyak tűntek fel először, és nem a fallosz alakzat. Na, de most oké, csak mi van annak a fejében, és miért nem arról beszélünk, hogy mi van annak a fejében, akinek egyébként ez tűnik fel először egy ilyen szoborba.
2: Hát tehát azért férfi nagyon megakadt az illető. Valahol. Tehát én azt gondolom, hogy férfi volt az illető jó eséllyel, mert azért a szárnyakkal együtt egy kicsit erős. Tehát vannak kiegészítők, meg egyebek, de azért...
1: Igen, de hogy ennyire ilyen ösztönszinten vagyunk, hogy mindenről, bármiről, aminek semmi köze egyébként ahhoz, vagy nem az volt a szándék vele, ez jut eszünkbe, és ezek után még ugye a fél ország ezen röhög, és akkor a polgármester pedig ugye azzal menti ki magát a helyzetből, természetesen kötőhártyás. Az alpolgármester igen, viszi el a balhét, és akkor, és hogy kötőhártyás ott meg nem volt ott, meg nem látta, meg AI készített, meg... Szóval,
2: hogy... Nézd, én azt gondolom, hogy te is tudod jól, ilyenek vagyunk, tehát a helyzet alakítja, tehát valószínű, hogy ezek...
1: ilyenek?
2: Nem. Alapvetően azt gondolom, hogy a szereplők balekok. Tehát ezt nem tudom, a Szoboszlai Dominik állította volna fel a kertjébe, mint mohácsi emlék. Egyszerűen ő nem balek. Tehát a magyar társadalomhoz képest egy túl sikeres valami. Érted? Uh-huh. Tehát valószínű, hogy az, amit ő csinált, az se lehet bukta. Lehet, hogy lenne egy-kettő, aki megjegyezné a halkan, meg kuncogna, de nem állna mögé a tömeg. Tehát azt gondolom, hogy a áldozat szerep, tehát házhoz mentek a fülesér. Tehát ezeket kell, tehát ezek mindig akkor jön létre ez a helyzet, amikor egyébként, hogy mondjam, tehát teszel érte, vagy, és te olyan vagy.
1: Én meg egy kicsit úgy érzem, hogy a 444 egy kattintásvadász címet, cikket akart írni, ez megtörtént. És
2: de nem hazudtak egyébként.
1: Most kinek mi? Kinek mi jut róla eszébe?
2: Mondom, szárnyas fejvadászat.
1: Ne a szárnyas fejvadász, de mondom, tehát ugye az elsőre ránéztem, én nekem így nem ez, hogy hú, hát ez egy fallos.
2: Nekem
1: tehát,
2: se egyébként.
1: De most akkor Érted? Tehát az, hogy így...
2: Hát éhes disznó makkal álmodik. Nincs ezzel semmi probléma, ez még mindig így volt. De egyébként, hogyha nem ilyen lenne a társadalom, és egyébként nem tudná beleképzelni, tehát akkor ez egy rosszul sikerült. Megpróbáltuk, nem jött be. Na de kellenek. Tehát ezért mondom, hogy nem mindegy, nagyon sokszor a szereplők.
1: Igen. Egyébként a kedvenc kommentem az ilyen, a cikk alatt, ami arról szólt, hogy most a HVG cikkét olvastam el, de így voltak kommentek a megosztás alatt, és a kedvencem az volt, amikor valaki azt írt, hogy nem is értem, miért távolították el, egy lángosozót kellett volna alatta nyitni, ami jó tejfölös lángos lehet.
2: Igen, hát igen, tehát én azt gondolom, hogy a internet szubkultúra az mindig megtalálja egyébként a hozzáillő, tehát valakinek mindig lesz egy olyan jó ötlete, amit lehet használni. Igen, tehát szerintem is azok, akik meg egyébként ezt túlreagálják, mert mondjuk találva érzik magukat, azt se gondolom, hogy szerencsés.
1: Hát igen, de minden esetre én ezt biztos, hogy el nem távolítottam volna. A legjobb turisztikai vonzerő lett volna szerintem innentől kezdve a térségbe, de hát ehhez is gyávák vagyunk, hogy bevállaljunk egy ilyet.
2: Mert miért? Mert mindenki igazodik. Tehát korábban máshoz igazodtak, most ehhez igazodunk. Tehát mindig a megmondó emberekhez, vagy akik annak tűnnek éppen legerősebbnek, hát ez tök normális emberi magatartás.
0: Szabad péntek Best of összeállítás.

Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-ig újra életre kell a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockfave és a Kacaj Zenekar érkezik. Csak

0: Lett fényreírt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Szia Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbel Anita pénteken. A kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán megjelent videóban kiemelte, 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magába foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat is, írja az MTI. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe, az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg Donald Trump, amerikai elnök pénteken. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklással lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a nyári asszályhelyzettel is abból az aspektusból, hogy megnézzük és megvizsgáljuk, hogy az elmúlt 100 évben mi volt a jellemző ezen a területen. Pálfai Imre vízügyi mérnök volt az, aki a 80-as években kidolgozta az asszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán 3 mesterséges intelligenciát költöztetnek egy új autóban, a típus 2027-ben jön ki. Ezzel az asszisztenssel állítólag már majd beszélgetni is lehet, ugyanúgy, ahogy David Hasselhoff beszélgetett a Knight Rider című sorozat, filmsorozat autójában, az autóval magával. Új Guinness rekord született, 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont, ez már a stratoszféra. Egyébként nem a mobilt, hanem annak tokját akarták tesztelni, hogy sikerült a teszt. Ezt is elárulom majd, ugyanakkor 4000 méter magasba felemelkedünk majd újra a földről, mert hogy egy ott lebegő kínai léghajóval termelnek elektromosságot, 4000 méter magasan lebegő léghajóval úgy, hogy úgymond egy köldökzsinóron keresztül a megtermelt villamos energiát vissza is tudják juttatni a földre. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy hogyan tette mindezt. Erről is szó lesz, és arról is, hogy életmentő kiborg csótányokat fejlesztenek Ausztráliában úgy, hogy maguk a csótányok egyébként valóban valódiak, valóságosak, hogy őket mire tanítják be, illetve mit szerelnek rájuk, arról lesz szó. Magazinunk legvégén pedig a tudatos álmodást vizsgáljuk majd meg, vajon hol tart ezen a területen a tudomány világa. El fogom árulni. Én Strasser Andrea vagyok, remélem, hogy mindenki velem tart, és már is belevághatunk az első témánkba, a tanévkezdéssel kezdünk, mert hogy minden év szeptemberében több százezer általános iskolás ül vissza az iskolapadba, akik közül a legtöbben egyben a mobil szolgáltatók potenciális új ügyfelei is lehetnek, pontosabban a szüleik, hiszen a cégek fiatalkorúakkal nem kötnek szerződést. Nem véletlen egyébként, hogy az operátorok évek óta időzítenek erre az időszakra különböző back to school akciókat, amelyek újabban nem feltétlenül csak egy új készülék beszerzését állítják a középpontba. Ki hallott már a digitális póráz elnevezésről, illetve kifejezésről? Nos, ha jobban belegondolunk, akkor már is tudjuk, hogy miről van szó. A megkérdezett szülők 69%-a állítja, hogy azért ad a kisgyermeknek mobiltelefont, hogy elérhető legyen szükség esetén, illetve hogy vészhelyzetben is tudjon segítséget kérni, már mint a gyermek. A gyerekek persze egészen más lehetőséget látnak az új kütyűben, hiszen leggyakrabban játékra, fotózásra és videózásra, valamint üzenetküldésre használják, illetve nagyon sokan videónézegetésre is. A mobil szolgáltatók a probléma orvoslására feltöltőkártyát és nem okostelefont ajánlanak első körben. Miközben a távközlési cégek igyekeznek jól felfogott üzleti értekeik mentén lecsapni a fiatalabb felhasználókra, írja a hvsv.hu, a szabályozók és a törvényalkotók folyamatosan azért küzdenek, hogy a digitális térbe történő korai belépés negatív hatásait ellensúlyozzák. Ennek a törekvésnek a része egyebek között a hatósági tartalomszűrő is, illetve a mobiltelefonok kitiltása az oktatási intézmények területéről, amelyet ugye a 2024-25-ös tanév óta Magyarországon is jogszabály ír elő. Hogy az edukáció mennyire nem éri el a célját, azt egyébként jól mutatja, hogy immár globálisan jogalkotói szándék mutatkozik arra is, hogy a közösségi hálózatok használatát bizonyos életkor alatt jogszabályokkal tiltsák meg, illetve radikális változtatásokra kényszerítsék a platformok üzemeltetőit a fiatalkorú felhasználókra gyakorolt súlyosan káros mentális hatások visszaszorítása céljából.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: XFM.
1: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Bármelyik évünk legyen is aszályos és kimondottan csapadékmentes, általában azt szoktuk mondani, hogy ennél rosszabb biztosan nem volt az elmúlt évtizedek, esetleg évszázadok alatt a Kárpát-medencében. Most nézzünk egy picit utána, hogy egészen pontosan az elmúlt évtizedek statisztikái mit mutatnak, tudományos szempontból. Augusztus 21-én idén a Magyar Meteorológiai Szolgálat térképe különös anomáliát mutatott Szeged környékén. A kéktől vörösig tartó aszályskála konkrétan kiakadt, és fehérrel kellett jelezni a déli vízhiány mértékét. A Hungaromet skáláján az utolsó sötétvörös sáv a 175 és 200 mm közötti vízhiányt jelöli, a szegedi térségben viszont a talaj felső 1 méteréből addigra 204 mm hiányzott, írja a covid.hu. Az 1900-as évek óta javarészt az ember okozta klímaváltozás hatására sokasodtak meg a súlyos, aszályos időszakok Magyarországon, mondják a kutatók, de történelmünket végigkíséri a vízhiány, amivel különböző korokban különbözőképpen próbáltak megbirkózni. 1585-ben például januártól júniusig nem esett csapat, és a Debrecen környéki éhínségben a káka és a sás gyökerét őrölték meg ételgyanánt. Aztán 1718-ban a feljegyzések szerint 9 hónapig egy csepp eső sem hullott, kiszáradtak a fák, és az emberek a fák rügyét és héját ették. 1790-ben pedig az Alföldön kiapadt a víz a kutakból, a tavakat pedig fenékig kiszárították, fölszántották és bevetették. De az 1700-as évek vízhiánya és csapadékhiánya itt nem ért véget. 4 évvel később, 1794-ben a marháknak sehol nem volt ivóvíz, és a Berettyó árkában, vagyis a folyó saját medrében kellett kutatásni nekik. Aztán 1863-ban a kormány királyi biztost küldött ki az aszály sújtotta terület felmérésére. A küldött a nagykunságban arra lett figyelmes, hogy a juh, szarvasmarha, ló és sertés állomány 4/5 elpusztult az ivóvíz és a takarmány hiánya miatt. Ezek a leírások egyébként Rétli Antal csapadék és időjárás történeti gyűjteményéből származnak, amit Pálfai Imre vízügyi mérnök is több munkájában idéz. Pálfai Imre tudományos körökben fontos munkát végzett, ugyanis ő volt az, aki a 80-as években kidolgozta az aszályindexet, amellyel Magyarországon máig mérjük az évek szárasságát. Ő visszamenőleg alkalmazta a módszerét egészen 1901-től az 1986-ig tartó időszakra, és arra jutott, hogy ebben a 86 évben az aszályosság egyébként stabil. Az ország területének nagyjából 90%-a ebben a 100 évben aszállyal veszélyeztetett volt, az Alföldön 10 évből átlagosan 4 aszályos, és ez a század nagy részében így is maradt. Egyébként csak hogy 3 dátumot még kiemeljünk, az 1952-es aszály viszonylag rövid volt, de annál brutálisabb, június végétől 7 héten át tartott az igazi szárasság, közben 36 hőségnap és 11 hőhullámos nap volt, az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, viszont ezután az időszak után a 20. század egyik legcsapadékosabb ősze következett, amikor az évi csapadék összeg 715 mm lett, bőven az átlag fölött, miközben Pálfai indexe szerint ez volt tehát a 20. század legaszályosabb éve. Az 1971-es év ennek fordítottja volt, egész évben kevés eső esett, de kánikula alig volt. Ennek ellenére az elmúlt 125 év harmadik legszárazabb évéről beszélünk, ami az 1971-es évet illeti, amely év tudományos feljegyzéseiben még az is szerepel, hogy olyan is volt, amikor a csapokból gyakran nem folyt a víz. És még az 1983-as évet említsük meg, amikor annyira hosszan tartott a hőség és a szárazság, hogy a lehetséges párolgás és a csapadék hányadosa a szokásos 0,4-1,4 helyett 2 és 3 közé nőtt, ami már félsivatagi értéknek számít.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Max FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Fejlesztés alatt áll egy új autó, amely egyébként a világ egyik legnagyobb automárkájának a fejlesztése, és a 2027-es típusban már 3 mesterséges intelligencia segíti majd a vezetőt, mondhatni, a hangasszisztens 3 mesterséges intelligencia közül választja ki, hogy melyik rendszer tud a legjobban válaszolni a vezető kérdésére. Ennek az autónak ez lesz az egyik legizgalmasabb fejlesztése, állítják a szakértők, egy több ügynökös megoldás, ahol tehát 3 technológiát kapcsolnak össze, és az asszisztens konkrétan válogat majd a mesterséges intelligenciák közül a feladat alapján. Egyébként ez az automárka már 2023-ban megkezdte a ChatGPT tesztelését az egyik hangasszisztensében, de az még csak egy 3 hónapos teszt volt, és csak előre meghatározott parancsokat tudott teljesíteni maga az asszisztens. Az új verzióval viszont már lehet beszélgetni is, és az egymást követő kérdések értelmezésére is alkalmas lesz az asszisztens, aki egy picit tehát már más, mint Siri a mobiltelefonunkon, és egyre közelebb áll a 80-as évek meghatározó televíziós sorozatának autójához. A Knight Rider című sorozatra biztosan sokan emlékeznek David Hasselhoff főszereplésével. Sokan vizionálják évek óta, hogy előbb-utóbb eljön ez az idő, amikor beszélgethetünk majd az autónk hangasszisztensével. És akkor visszatérve erre a bizonyos 2027-re ígért autótípushoz, ennek az asszisztense általános kérdések mellett olyan folyamatosan változó információkat is át tud majd adni, mint az időjárás, a sípályák hóviszonya, vagy egy részvény aktuális árfolyama, tehát minden olyan témát betáplálnak az autó mesterséges intelligenciájába, amely témákról azt gondolják egyébként a fejlesztők, hogy pontosan azokat, azt a vásárlókört érinti, akik ezt az autót majd meg tudják vásárolni vélhetőleg nem kevés pénzért. És akkor lépjünk át egy egészen más témára. Guinness rekordról lesz szó, amelyet Svédországban állítottak fel, amikor 30.607 méteres magasságból dobtak le egy mobiltelefont a földre konkrétan. A mutatvány mögött egy telefontok gyártó cég áll egyébként, valamint a brit repüléstechnikai vállalat. A cél az volt, hogy teszteljék az egyik mobiltok képességeit, és mielőtt megnézzük, hogy hogy sikerült a dobás, fontos tisztáznunk, hogy 30.607 méter magasság már a stratoszférát jelenti, amikor úgy látunk rá a földgömbre majdnem, mint hogyha az űrből szemlélnénk. Svédország északi része felett hajtották tehát végre ezt a kísérletet. A Guinness nyilvántartás szerint a készülék sértetlenül került elő, dacára annak, hogy 3-szor magasabbról esett le, mint a kereskedelmi utasszállítók utazó magassága. Az ötlet egyébként a telefontok gyártóban fogalmazódott meg, nem akartak ugyanis hagyományos ejtéstesztet csinálni, valami sokkal extrémebb, látványosabb megoldásban gondolkodtak, így valósult meg az ötlet. A Guinness világrekordok szabályai értelmében a mobilhoz nem lehetett ejtőernyőt rögzíteni, így szabad esésben zuhant, és az is kikötés volt, hogy először a toknak kell érintkeznie a talajdal. A földtől több 10 kilométeres magasságban azt is túl kellett élni egyébként a telefonnak, valamint a toknak, hogy egészen mások a hőmérséklet és légnyomás értékek. A tokgyártó közlése szerint a kísérlet előtt több hőmérsékleti és légnyomás próbát is végeztek, hogy felkészítsék a tokot a megpróbáltatásokra, írja a HVG tudományos rovata. A gyártócég szerint egyébként a tervezésnél az autós légzsákokból és a cipők légpárnás rendszereiből merítettek ihletet, olyan megoldásokat is alkalmaztak, amelyek célja az ütközési energia elnyelése. Egyébként a kísérletet kimondottan olyan helyen hajtották végre, ahol nem eshetett a mobil lakott területre, ezzel ugyanakkor nehezebbé vált a megtalálása is, hiába volt nyomkövetés, és tudták 2 kilométerre szűkíteni a kört, ahol keresni kell, a mentőcsapat végül 5 órán át kereste azt a mobiltelefont, amelyet tehát a stratoszférából 30.607 méter magasságból ejtettek le azért, hogy teszteljék a tokot, ami végül is nem törött el.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 4000 méter magasból küldi vissza a földre a megtermelt elektromosságot egy kínai léghajó, de hamarosan 6000 méteres rekordot is felállítanak majd. Ezzel a bizonyos léghajóval állítják a létrehozói. Kifibe illő a jelenet egyébként, ahogy ez a bizonyos léghajó felemelkedik, és úgymond a levegőben áramot termel. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt. Az S4000 névre keresztelt léghajó prototípus 4 kilométer magasságba emelkedve stabilan tartotta a helyét, majd a felszíni szelekhez képest sokkal erősebb és konzisztensebben jelenlevő magaslati szeleket kihasználva áramot termelt, melyet a rövidnek nem nevezhető köldökzsinóron keresztül visszaküldött a földre, írja a PCV Plus. A beszédes nevű léghajók minden generációja ráígér az előző verzióra. Az első verziós S1500 másfél kilométeres magasságba emelkedett, ezt követte egyébként az S2000 nevű léghajó, és hamarosan tehát jön az S6000, amely már fejlesztés alatt áll a technológiai cég szerint. Egyébként megújuló energiáról van szó, és a léghajóval termelt elektromosság igen ígéretes a megújuló energiák terén. Ugyanis a szakértők és a gyártó szerint az év szinte minden napján lehetne vele áramot termelni. A magasból csupán pár hétre kell visszahívni karbantartásra, ezen kívül az év több mint 330 napjában a levegőben lehetne, feladatát ellátva. A léghajók előnye egyébként, hogy mobilak, így egy fixen telepített szélerőműhöz vagy napelemparkhoz képest oda lehetne őket szállítani, ahol szükség van rájuk. Az üzemóra termelés arányt tekintve pedig rendkívül olcsón, a gyártó által közölt legoptimálisabb esetben akár 2-3 forint per kilowattóra áron tudnak áramot termelni. Ennek köszönhetően optimálisak lehetnek ellátni olyan helyeket, ahol az infrastruktúra hiányzik vagy tönkrement, így például sivatagokban, távoli helyeken vagy természeti katasztrófák helyszínén is bevethetőek. Nem mellesleg a katasztrófa sújtotta helyszíneken a léghajók telekommunikációs eszközöket is a magasba tudnak vinni, tovább növelve a hasznosságukat. Természetesen légifolyosókkal körbesződt helyeken nem a legbiztonságosabb a bevetésük, illetve prototípus mi voltuk miatt még előjöhetnek orvosolandó hibák, minden esetre ígéretes az eddigi tesztek eredménye, tehát Kínában, ahol most ezúttal 4000 méter magasba tudtak küldeni egy léghajót, amely fönt a szélnek köszönhetően megtermelte az elektromos áramot, majd hát egy madzagon, mondhatni köldökzsinoron keresztül, nyilván egy vezetéken keresztül, le is vezette azt a földre. Újabb érdekességekkel folytatjuk hamarosan. Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, hogy egészen pontosan mindezt hol és hogyan tette, hamarosan elmondom, és magazinunk legvégén a tudatos álmodással is foglalkozunk, majd vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Bár az emberiség napról napra egyre több tudás birtokába kerül, rengeteg kérdésünkre máig nem sikerült választ találnunk. Az agyunk pontos működése körül például máig rengeteg a kérdőjel, még az olyan teljesen hétköznapi jelenségek pontos megértése is nehézséget jelent számunkra, mint az álmoké. Tudományos szempontból ezzel a területtel is rengeteget foglalkoznak, megnézzük hamarosan, hogy hogyan és hogy hol tartanak.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Beköltözött a műtőbe a mesterséges intelligencia, és először segített egy agydaganat eltávolításában, adta hírül a HVG tudományos rovata. És hogy hogyan segített? Valós időben elemezte egy műtét kameraképét, hogy így segítse a sebészeket. Mindez Londonban történt, ahol a londoni szakemberek által végzett beavatkozás sikerrel mentette meg egy 48 éves férfi látását. A műtétet még májusban végezték el a Brit Nemzeti Neurológiai és Idegsebészeti Kórházban, ám a részleteket a beteg felépüléséig, vagyis mostanáig nem publikálták. Fontos egyébként, hogy nem a mesterséges intelligencia végezte a műtétet önállóan, a sebészcsapat végig kezében tartotta az irányítást, a mesterséges intelligencia viszont a kameraképek valós idejű elemzését elvégezte, és ezzel adott olyan segítséget, amely fontos struktúrák azonosítását hozta létre, mint például az idegek vagy az erek azonosítását, amelyeket el kellett kerülni a beteg agyalapi mirigyén lévő 11 mm-es daganat közelében. A páciens elmondta, hogy amikor magához tért, már mindent tisztán látott a helységben, az operációt követő első hét után már szemüveg és mankó nélkül önállóan tudott járni, azóta már vissza is tért a munkavilágába. Ez az új mesterséges intelligencia technológia egyébként úgy dolgozott, hogy kimondottan az apró anatómiai részleteket azonosította, tehát ehhez a fontos struktúrákat színkódokkal jelölte meg, így a sebészek könnyedén azonosíthatták azokat. A kórházban kutatásra már használták ezt az eszközt, de ez volt az első alkalom, hogy egy betegen úgymond élesben alkalmazták. A mögötte dolgozó modellt több száz műtéti videóból tanították be, olyan széles körű példákkal szembesült, amelyekkel a sebészek évek alatt találkoznának csak. Újabb érdekességgel folytatjuk. Életmentő kibercsótányokat fejlesztenek Ausztráliában. Aki egy földrengés vagy hasonló katasztrófa után a törmelék alatt ragadt, valószínűleg nem gondolná, hogy pont egy óriási csótányra kellene mentőangyalként gondolnia, pedig ausztráliai kutatók pont olyan csótány kiborgokat fejlesztenek, amelyek ilyen esetekben segíthetnek, írja a Telex tudományos rovata. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótány kiborgokat, amelyeket egyébként paraborgoknak, vagyis mentő robotoknak neveznek, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A bogarak így gyógyszereket tudnak vinni a rászorulóknak, és segíthetnek az emberi mentőknek beazonosítani, hogy merre keressék a túlélőket, kimondottan egy összeomlott épület alatt. A bogarakat a kutatók egyébként beépített elektródákkal irányítani is tudják. A kísérletben egy kamerával ellátott csótánnyal keresték a célpontokat, majd távirányítással utána küldtek egy kis fecskendővel, pontosabban egy fecskendőt kilövő, katapultszerű szerkezettel ellátott, így egy gyógyító miniatűr tanká alakuló csótányt is, amely, ha 15 cm-re meg tudta közelíteni a célt, akkor 95%-os hatékonysággal tudott injekciót is beadni. A kutatók egyébként az észak-queenslandi, akár 8,5 cm-esre is megnövő óriás csótányokat találták a legalkalmasabbnak a feladatra. Ezek a csótányok elég nagyok ahhoz, hogy kisebb kamerákat és fecskendőket is a hátukra lehessen szerelni. Na de miért kell valódi csótányokat bevetni, miért nem tudnak mondjuk a csótányokat imitáló kis robotokat építeni? Merül fel jogosan a kérdés szerintem most minden hallgatómban. Nos, a kutatók szerint azért, mert a robotok egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt a csótányok mozgékonyságával, ellenálló képességével és alacsony energiaigényével, aki pedig nagyon aggódik a mentő csótányok egészségért és jogaiért, azt talán megnyugtatja, hogy a tanulmány szerzői szerint gondoskodnak róla, hogy a bogarak a beavatkozások közben semmit se érezzenek, előtte és utána pedig megfelelő életkörülmények között tartják őket, Többek között száraz eukaliptusz levelekkel, valamint almával etetik őket.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Ez a Paks FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vajon átvehetjük-e az irányítást az álmaink felett? Létezhet-e tudatos álmodás? Ezzel a témával zárjuk mai magazinunkat. Lássuk, hogy hol tart a tudomány világa ezen a területen. A legtöbbünk számára az álmok egyébként egyszerű hétköznapi jelenségek, amelyek felett nem sok kontrollal bírunk. Esténként megtörténnek velünk, olykor elevenen megmaradnak bennünk, máskor viszont halvány emlékeink sem maradnak róluk felkelés után. Mások viszont képesek irányítani az álmaikat, állítják kutatók, sőt, azt is megtervezhetik előre, hogy mit fognak átélni, miután lehunják a szemüket. Simor Péter álomkutató szerint különböző módszerek léteznek arra, hogy elérjük a tudatos álmodás állapotát. A tudatos álmok sokszor azután alakulnak ki, hogy az álmodó valamilyen különös anomáliát észlel az álomvilágban, például azt álmodja, hogy megbukik a vizsgáján, majd álom közben rájön, hogy ez lehetetlen, hiszen már évek óta nem jár iskolába, így ráeszmél, hogy csak álmodik. Ezután a felismerés után az álom érdekes módon gyakran nagyon megváltozik. A tudatos álmodásnak több szintje is létezik, állítja a szakértő. Az első szinten az ember valahogy rájön, hogy álmodik, mármint álmodás közben, de nem tudja befolyásolni, hogy mi történik. Az egészen magas szinteken viszont már az ember képes átalakítani a történetet álom közben, sőt, akár előre el is tervezheti, hogy mit fog megálmodni. A tudatos álmodás ritkán fordul át rémálommá, a legtöbb ember számára kifejezetten pozitív élmény, de annál jóval nagyobb haszna is lehet, mint hogy egy egyszeri kellemes tapasztalatot szerzünk általa. Segíthet megküzdeni például mindennapi problémákkal, hiszen az agyunk álmodás közben teljesen másképp működik. Ennek köszönhetően, ha tudatos álmodás közben elkezdjük vizsgálni egy társas kapcsolatunkat például, vagy ránk váró nehéz helyzeteket, akár kifejezetten kreatív megoldásokhoz is elérhetünk. No de hogyan érhető el a tudatos álmodás egészen pontosan? Nos, egyetlen hátulütője van, hogy az eléréséhez használt egyik technika hozzájárulhat az alvás problémák kialakulásához, írja a National Geographic, ugyanis ennek a módszernek a lényege, hogy éjszaka többször is szándékosan fel kell, hogy ébresszük magunkat, ezzel az alvás és az ébrenlét állapota között kell magunkat tartani, így a tudatos álmok valószínűsége megnő, ugyanakkor az alvás sokkal kevésbé lesz pihentető. És hogy miért fontos az álmodást vizsgálni? Az álmoknak talán nincsen kifejezett funkciójuk, kutatásuk mégis kifejezetten hasznos és fontos tudományterület az álomkutatók szerint. Az álmok rendkívül érzékenyek a pszichológiai állapotunkra, így rengeteget el is árulhatnak róla. Sok pszichés probléma jelei, tünetei sokkal hamarabb jelennek meg az álmainkban, mint ébrenlét közben, ezért érdemes odafigyelni rájuk. A gyakori rémálmok például előre jelezhetnek mentális zavarokat, amelyek ébren még nem jelentek meg. Emellett az álmodás megfigyelésével olyan agyi folyamatok is megérthetők, amelyek ébren sokkal nehezebben vizsgálhatók. Simor Péter szerint egy mintegy 8 órás alvással töltött időszakból nagyjából egyébként 5 órát álmodunk. Ez alatt a kutatók kitűnően vizsgálhatják azt, hogy hogyan működik az agy a maga spontaneitásában, amikor nem a külvilágra kell reagálnia, hanem egyszerűen ott van bezárva saját magába és létrehoz élményeket, úgymond. Miért ezeket az élményeket hozza létre? Miért így hozza létre? Mi az a spontán működés, amit egy ilyen agy generál? Ezek megválaszolása mind hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy hogyan működik az emberi tudat. Az álmok megértésével magazinunk végéhez értünk. Remélem, hogy ma is sok érdekességet tudtam megosztani. Találkozzunk legközelebb is. Véget ért tudományos magazinunk mára. Búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt leveleiben arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működik. Kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat. Hangsúlyozták, nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetek a Dunaföldvári Folkmaratonon.
2: Több mint 21 órája táncolunk. Közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágytelki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk. De végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetelt. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
1: Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdombon a Pilisi utca végén, miután a hozzákapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhádmajoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
3: Reklám.
4: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály Papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
5: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni

0: Este hatig a keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Jó zenében gazdag, szép délután kívánok mindenkinek. Hát jó zenéből bizony nem lesz hiány, ugyanis beindul a hivatalos slágerlistánk, a Top 50, tel is tele jobbnál jobb dalokkal, újdonságokkal, régi nagy kedvencekkel. Szóval azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy hátradőljünk és élvezzük a zenét. A mikrofonnál Olasz Gabi, terítéken pedig olyan dalok, mint például Hugel újdonsága, a Move Into the Sun, ami a TikTokon lett nagy, ott ment óriásit és futótűzként terjedt el a klubokba, rádiókba. Ez lesz a 46. Kovászke meg a Vega, a Dynamit című dala a 47. Itt van Bauz és a Magnetic a 48. helyen, mint új belépő. Nagy Bogi Dash közöse a Jól leszek újra a 49-es pozícióban. És elérkeztük egy újdonsághoz, egyik személyes kedvencem lett, és végre bekerült a Top 50-be is. Ez Tapik és Becky G legújabb dala, ez a Sorry Papi. Szerintem lesz ennél még sokkal jobb helyen is. Induljon a Top 50!

0: Katia Jügel, Moving to the Sun című dala érkezett meg hozzánk a 46. helyre. Ezt hallottuk, ezt élveztük. Na, mi történik a folytatásban? Tolvaj René énekel majd, a Tools című dala a 41. Sonny Fodera, a Think About Us-t hozza a 42. helyre. Dr. Béresből Sosem elég, és van is bőven azért olyan zene, ami bekerülhet a top 50-be. Egy már meg is érkezett, a Mangorájzzal közös 90-es évek Hip Hop Boys dalának átdolgozása, ez az Éjjel ott várok rád a 43. helyről. Jügel újra itt van, ezúttal a Shine-nal és a nyarat idéző dallamokkal a 44. helyen, és ha már nyár, akkor azt gondolom, hogy még mintha ennek itt lenne kicsikét a szele, csak úgy érezzük a bőrünkön. Válmár Szikora Robi pedig ráerősít egy ilyen dallal. Jön a Balatoni lány.
1: Top 50. A Pax FM.
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

Ő volt Tolvaj Reni, Túsz című dala pedig a 41. helyre érkezett meg. Ez továbbra is a Paks FM Top 50-e, az a slágerlista, ami összegyűjti az elmúlt egy hét legnépszerűbb és legtöbbet forgatott dalát. A zenei folytatásunk egyik résztvevője majd az a Josh Favaz, aki a 89-es Madonna Like a Prayer-t dolgozta fel, és a 36. helyre tudta most beszuszakolni, betuszkolni a Top 50-be. Bíró Csongor énekli Macska kövön című dalát, a 37. lesz majd ez. Milky David Guettával közösen dolgozta fel a régi Just the Way You Are című dalt, bár ez nem a Bruno Mars féle, hanem egészen más. A 38. lesz, nem sokára hallhatjátok. Diaz Méreg című dala a 39. és jöhet a foci VB himnusza, Shakira énekel, ez a Die Die.

0: Pablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 37.

0: 1989-ben született meg a dal eredetije, egy korszakalkotó felvétel, csak úgy, mint maga a pop nagyasszonya is ugye elmondhatja magáról ezt. Madonna, Like a Prayer, az volt az eredeti, most pedig Josh Favas dolgozta fel, hát megszámláltatlan mennyiségben találkoztunk már az elmúlt 40-50 évben lassan ezekkel a feldolgozásokkal, hát ez egy újabb volt. New Level Empire, valami legyen. Ez a zenei folytatásunk így rögtön, de a következő órában azért találkozunk majd még többek között itt a Top 50-ben Freddy dalával, a Pain and Glory a 31. lesz, Harry Styles is énekel, az American Girls a 32. Ewing Moretti dala a 33. lesz, és J-Lo-val is találkozunk, a David Guetta-val közös Save Me Tonight szintén résztvevője a Top 50-nek, úgyhogy ne menjetek messzire. Innen folytatjuk.
1: Top 50.
2: A Box FM 35.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firki. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Opus Színjátszó Egyesület, fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: Szia Kata, holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba? Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. A Richter Egészségváros Paksra érkezik. Szeptember 12-én szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés népszerűsítő programsorozat lehetőség biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával délelőtt 3:40-kor, Béles Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástippeit is meghallgathatják a résztvevők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Enyerté által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és szemészeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
6: A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni.
5: Az egészségsét a szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, melyen a részvétel 3-szoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta, tegyünk az egészségünkért, és most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
7: Éljük meg közösen ezt a napot, lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lehet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni, a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fényderülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
5: Kisorsolja a Richter Gedeon nyerté vállalati arculat és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a Paksi Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az egészségváros szeptember 12-én.
8: Ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön több mint 29 millió, Fárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint gyűjt össze. Szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter egészségvároson.
5: Dunaszentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklással ellátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
1: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 34.

0: Naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Paks FM-en.
1: 31

0: FM Top 50-e, és a második zenei óránkat tapossuk. Freddie Payne and Glory, ez a dal ért véget a 31. helyről. Mi történik az előttünk álló időszakban? Néhány jó dal leforgatása. Például Andrea Bocelli és David Guetta közöse a DNA érkezik majd a 26. helyre. Rácz Gergő és Orsovai Reni története régre nyúlik vissza, és eddig bármilyen dalt is hoztak össze, az mindig rádiós sláger lett. Így lett ez most is, nincs ez másképp, a 27. a mind a tiéd lehet. Bibi Rex a David Guettával már összehozott egy Eiffel 65 Blue feldolgozást, az volt az I'm Good, most újra összeálltak, hogy a Sad Girls feldolgozása, megmondom őszintén, nekem nem rillik ez a dal sehonnan, de ettől függetlenül akár még az is lehet. 28. helyről érkezik mindez. Tolvaj Reni énekel majd megint, ugyanis a Good Without You a 29. Gordóval pedig tovább visszük a nyári hangulatot. Jön a Loco Loco.
1: Top 50.
2: A Paks FM. 30.

Andrea Bocelli és David Guetta közösen szólt, ez volt a DNA a 26. helyről. A Paks FM top 50-e, vagyis hivatalos legelistánk a felénél jár, és hát olyan dalok érkeznek a folytatásban, mint Gáspár Laci tavasz című dalát énekli a 21. helyről. Kashmir Wild Ride, a fesztiválokról jól ismert DJ, ezúttal rádióbarát slágerrel érkezik a 22. helyre. Halott pénz gyerekek a 23-on, igazi nyárias dal Alex Kenji-től a Bambolé a 24. És most jöhet egy nagyszerű trió, Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti, és ez a Tutto e Bello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási nap.

0: Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöske és szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
2: Dexablock.
3: Fájdalom csillapító.
2: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
4: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock. Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
5: Reklámot hallottatok.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: Kántor Laci énekel. Tavasz című dala a 21. helyre érkezett a héten a Paks FM Top 50-ébe. A jó zenék sorát nem szakítjuk meg, hanem inkább majd egy Bibi Rexával folytatjuk, nem is olyan sokára. Vélhetően ez már a harmadik órára csúszik. New Religion, vagyis a Faithless Insomnia, a 90-es évek trance himnusza, a 16. lesz majd. A 17-en Dom Maskod, itt lesz Hypaton, az Out of My Head, mely többször is volt top 3-as dal, a 18. lesz most. Dr. Béres megint itt a listában, ugye nem bántad meg, Verib Tamással énekel, a 19. helyről, és jöhet egy TikTokról jól ismert és ott futótűzként terjedt Tame Impala dal, ez a Dracula.
1: Top 50, most a Fox FM-en.
2: 20.

Az a könycsepp az arcomra még mindig visszajár. Elteltek a hónapok lassan egy év, és azt mondták, az idő most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Országos élő környezetfelügyeleti főhatóságot hoz létre a kormány a természeti erőforrások védelmének megerősítése érdekében, közölte Köbel Anita pénteken. A kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán megjelent videóban kiemelte, 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Egy évtizedig nem létezett olyan központi hivatal, amelynek küldetése a természeti és táji örökség, a környezeti értékek, a környezeti elemek, valamint az éghajlatvédelme lett volna. Az új hivatal létrehozásával a cél egy erős, önálló országos hatáskörű, felkészült szakemberekkel működő rendszer kialakítása. A környezetvédelem mellett ez magába foglalja a hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat is, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül 1 hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A Paksi FC vezetősége 2 távozójátékost is bejelentett, egyikük kölcsönben folytatja, a másikuk pedig átigazol. A Paksi NB1-es futballklub megállapodott a DVTK-val Szekszárdi Milán játékjogának kölcsönadásáról, így a 25 éves védő a következő szezonban a Miskolci együttes színeiben szerepel majd. Szekszárdi Milán a Paks utánpótlás csapataiban kezdte pályafutását, majd az NB3-on keresztül egészen az élvonalig jutott. Pályafutása során Kazincbarcikán és Szentlőrincen is megfordult, mielőtt visszatért a Pakshoz. A saját nevelésű futballista az eddig 19 NB1-es és 71 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, utóbbi sorozatban 2 alkalommal a kapuba is betalált. A Paksi FC vezetősége is a Nyíregyháza Spartacus FC emellett pénteken megegyezett Máté Csaba játékjogát illetően is, tehát a saját nevelésű paksi középpályás is búcsúzik a csapattól. Máté Csaba végigjárta a klub utánpótlásának lépcsőfokait, az NB2-ben kölcsönszerződéssel a Kozár Michelin csapatánál debütált 2025. júliusában 19 évesen, majd fél évre rá, 2026. februárjában az OTP Bank Ligában is bemutatkozott a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akkor már a Paks színeiben. Azóta 9 első osztályú mérkőzésen is pályára lépett a tavalyi bajnoki szezonban, ezzel tagja volt a 2026-os bronzérmes gárdának is. Az idei szezont kooperációs szerződéssel a Szentlőrinc csapatánál kezdte, azonban az átigazolási időszak végéhez közeledve a Nyíregyháza a középpályás teljes játékjogát megvásárolta. A megújuló paksi csapat ma este 8 órakor a DVSC együttesét fogadja az OTP Bankliga 7. fordulójában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
2: Reklám.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél egy új mobilt, tabletet vagy laptopot? Ne késlek egy, keres bennünket és kérdezz rá a lehetőségekre. Ne hagyd nálunk szolgáltatásainkhoz kapcsolódó készülék kedvezményed. Részletek a tart.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon vagy értékesítési pontjainkon. Tar, minden, ami telekommunikáció.
2: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén előzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
0: Reklámot hallottatok.

Paks FM Top 50-ének harmadik és egyben záró zenei órájában. Fateless Insomnia, ezúttal egy kicsit másképp. A 90-es évek trance himnusza, a 16. helyről Bibi Rexha dolgozásában New Religion címmel. Folytatódik tovább top listánk, a 11. Rúzsa Magdi, Rúzs című dala. Ez is érkezik majd, Kamrát Hug Yourself a 12-en, Furacsé, BLR Szakács Geri, vagyis Follow the Flow, Beszívom a 13-on, Alex Warren volt többször is első, most a 14. a Fever Dream, és itt van By Alex és a Slap, valami Nagy Bogi közös, egy óriási közönség kedvenc, ez a Nem Hiszek.

0: ez a dal Rúzsa Magdihoz köthető, és a 11. volt. Benne a legjobb 10-ben itt a Pax FM Top 50-ében, majd nem sokára Taylor Swift énekel, az Opel Light a 6. A Kuplung zenekar a Tényleg Fáj című újdonságával a 7. helyre érkezik új belépőként, és azonnal a Top 10-ben. Nové és a Read All About It a 8., a 9. Zola énekel, az Innen szép felállni is itt lesz. Csak úgy, mint Martin Garrix, aki a zenei folytatás, ez a Butterflies.
1: Top 50 most a Pax FM-en.
2: 10.

Klubból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en.

0: Taylor Swift gyönyörű hangját élvezhettük az előző percekben, Opel Light című dalában teljesedett ki. Mindez a hatodik volt, benne a legjobb ötben, itt a top 50-ben, a Pax FM hivatalos lágerlistáján, a második helyen Heaven és az I Run, a harmadik, vagyis bronzérmes, hát többen is meg kell, hogy itt ezen osztozzanak, Lisa Doja Cat és Ray a Born Again-nel, lecsúszva a dobogon Olivia Dean, Man I Need, és az ötödik helyen Eva Max. Na, ő énekli most a Loving Myself-et.
1: Top 50 a Pax FM-en Olasz Gabival. 5.

0: Héban énekelt, ez volt az I Run, a Paks FM Top 50-ének második helyéről. Hivatalos slágerlistánk pedig a végéhez közeledik, és kimaradt egy dal, ami amúgy minden egyes esetben az elmúlt hónapokban itt volt. Volt már ő talán 40-en túl is, most viszont az első lett. Ő nem más, mint Bruno Mars, ez az I Just Might, és ilyen nálunk egy aranyérmes dal.
1: Top 50 a Paks FM-en.
2: Az első.

0: Hivatalos listánk eheti első helyezettjét hallottuk. Ő volt Bruno Mars, az I Just Might. Mostanában nem nagyon volt benne a top 10-ben sem. Aztán új erőre kapott, és mint Phoenix madár feltámadott, és bezsebelte itt az aranyat. Na, hogy jövő héten hogyan alakul kedvenceink sorsa, az kiderül egy hét múlva. Akkor is számítok a figyelmetekre. Szombat délután 3 és 6 között ismét lesz top 50. Velem Olasz Gabi vagyok. Szép hétvégét. Csokolom.
1: Ez volt a top.

0: Folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Szeptember 3-ától 5-éig újra életre kel a Sárgödör tér. Jön a Paksi Borbála. Csütörtökön fellép többek között a Cimbali Band, a Tambura Zenekar és a Zuboj. Pénteken Latin Combo, Szexárdi Jazz Quartet, Csík János és a Mezó, valamint Ritmus a Zenekar és Firkin. Szombaton Belvárosi Betyárok, Eszterhéj, Máklikör, Rockwave és a Kacaj Zenekar érkezik.

0: Játszó Egyesület fényre írt szó és további helyi fellépők a Paksi Borbálán szeptember 3-ától 5-ig, csütörtöktől szombatig a Sárgödör téren. Kultúra, bor, színpad és zene 3 napon keresztül.
1: A szeptemberi iskolakezdés rémálmát könnyedén elűzheted egy jól sikerült bevásárlással. Irány a Sirály, ahol akciós áron találod meg mindazt, ami az iskolakezdéshez kell. Füzetek, ceruzák, tollak, filcek, színesek, festékek, olaj- és porpasztelek, különböző vonalzókészletek, körzők és kalkulátorok kaphatók. Természetesen beváltjuk a beiskolázási utalványokat is. Sirály papírbolt, Pakson, a Dózsa-György úton a könyvtárral szemben.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Béketervvel utaznak Moszkvába, majd Kijevbe, az Egyesült Államok küldöttei a hétvégén, erősítette meg Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök a Fehérházban újságíróknak elmondta, Steve Witkoff békemissziókért felelős különleges elnöki megbízott, és Jared Kushner főtárgyaló, az elnök veje először Moszkvába, majd Kijevbe utazik, ahol a háború lezárására kidolgozott tervet mutatják be az orosz és az ukrán félnek. Az amerikai tárgyalók útja várhatóan a jövő hét elejéig tart majd, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a Várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Apel Szofer János meghívására 14 néptánc csoport és 8 kísérő zenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetek a Dunaföldvári Folkmaratonon.
4: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágytáki, Székelyhorgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de mégis minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetelt. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
3: Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhádmajoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: A Paksi FC vezetősége két távozó játékost is bejelentett, egyikük kölcsönben folytatja, a másikuk pedig átigazol. A Paksi NB1-es futballklub megállapodott a DVTK-val Szekszárdi Milán játékjogának kölcsönadásáról, így a 25 éves védő a következő szezonban a Miskolci együttes színeiben szerepel majd. Szekszárdi Milán a Paks utánpótlás csapataiban kezdte pályafutását, majd az NB3-on keresztül egészen az élvonalig jutott. Pályafutása során Kazincbarcikán és Szentlőrincen is megfordult, mielőtt visszatért a Pakshoz. A saját nevelésű futballista az eddig 19 NB1-es és 71 másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, utóbbi sorozatban két alkalommal a kapuba is betalált. A Paksi FC vezetősége is a Nyíregyháza Spartacus FC emellett pénteken megegyezett Máté Csaba játékjogát illetően is, tehát a saját nevelésű paksi középpályás is búcsúzik a csapattól. Máté Csaba végigjárta a klub utánpótlásának lépcsőfokait, az NB2-ben kölcsönszerződéssel a Kozár Michelin csapatánál debutált 2025. júliusában 19 évesen, majd fél évre rá 2026. februárjában az OTP Bank Ligában is bemutatkozott a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akkor már a Paks színeiben. Azóta 9 első osztályú mérkőzésen is pályára lépett a tavalyi bajnoki szezonban, ezzel tagja volt a 2026-os bronzérmes gárdának is. Az idei szezont kooperációs szerződéssel a Szent Lőrinc csapatánál kezdte, azonban az átigazolási időszak végéhez közeledve a Nyíregyháza a középpályás teljes játékjogát megvásárolta. A megújuló paksi csapat ma este 8 órakor a DVSC együttesét fogadja az OTP Bankliga 7. fordulójában.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Összekött.
1: Összekött.
2: Hello, I'm Dua Lipa. And this is my song. Break
3: my heart. Elhoztuk neked a legnagyobb slágereket.
4: Turn up your radio right now.
5: Fox FM. Összekött.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt leveleiben arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat. Hangsúlyozták, nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklásra lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át. Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdombon a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhád Majoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátra lévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Duna-Szentgyörgy önkormányzata várja a javaslatokat a település legkiválóbbjainak elismerésére, közölte közösségi oldalán a község vezetősége. A díjjal azokat a személyeket honorálják, akik hosszú időn át kiemelkedő és példamutató munkát végeztek a község javára, legyen szó a gazdasági, társadalmi fejlődésről, oktatásról, egészségügyről, sportról vagy kultúráról. A részletes indoklással lelátott írásos felterjesztéseket szeptember 20-áig nyújthatják be a képviselőtestület tagjai, a helyi civil szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek. A javaslatokat e-mailben, személyesen vagy postai úton várják a polgármesteri hivatalba szeptember 20-ig. A díjat az október 3-ai falunapon adják majd át. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelszofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon.
2: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágytelki, Székely Horgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de mégis minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetelt. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Egy nagyon exkluzív vendéget köszönthetek, itt a vonalban van velem, Paksi Borbála, szociológus. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Rögtön neked szegezem azt a kérdést, bár neked már van múltad a Paksi Borbálával kapcsolatban, mégis mit szóltál, amikor először megtudtad, hogy elneveztek róla egy kulturális rendezvényt?
2: Hát ez nagyon-nagyon vicces volt, igen. Hát én a második Paksi Borbálán ott személyesen is jelen voltam egyébként, de hogy rögtön rájöttek, hogy ez egy embernek a neve, a szervezők, Patkós Attiláék találták ki annak idején ezt a rendezvényt, és emlékszem, hogy Covid év volt, akkor 21-ben volt ez, ha jól emlékszem először, ugye? És akkor 21-ben egy nagyon vicces volt a történet ilyen szempontból, hogy ugye rám találtak az ELTE honlapján, és találtak hozzám elérhetőséget, és akkor folyton hívogattak az Attiláék az ELTE-n, de senki nem volt bent, mert hogy ugye Covid volt, és igen, nem volt tanítás, és akkor így nem értek el, és akkor a második évben, amikor 22-ben már tanítottunk jelenlétiben, akkor értek el az Attiláék, és akkor a második évi fesztiválon én már ott voltam személyesen is, és pár szót szólhattam a résztvevőknek, ami egy nagyon érdekes érzés volt nekem is, hogy egy nevemről elnevezett, vagy nevemmel azonos elnevezésű fesztiválon. De mekkora ötlet, hogy Bálánból alakították ki a fesztivál teret, és akkor ebből lett.
1: Igen, persze. Igen, ez nagyon látványos. Most már azóta egyébként ez a vonzat egy kicsit alábbhagyott a dolognak, de most mi is úgy voltunk vele, és a szervezőkkel...
2: Már nincsenek
1: bálák? Kevés, inkább díszletszerűen, de már nem abból épül fel az egész. Minden esetre a rendezvény ettől függetlenül nagyon hangulatos, és mi teljesen függetlenül a szervezőktől úgy gondoltuk, hogy utána keresünk, hogy létezik-e Paksi Borbála nevű személy, és végül téged találtunk meg. Örülök, hogy már van egy múltad a fesztivállal, meg a rendezvénnyel kapcsolatban, de most beszéljünk egy kicsit rólad. Te szociológus vagy, szociológus kutató. Mit is mondtál, mivel foglalkozol egész pontosan?
2: Addiktológiával, hát devianciákkal, addiktológiával, azon belül is elsődlegesen, de mindenféle devianciával foglalkoztam múltban még, tehát hogy drogfogyasztással, alkoholfogyasztással, öngyilkossággal, tehát ilyen meg különböző marginalizált társadalmi csoportokkal, ilyenekkel, de ma már elsődlegesen azért inkább addiktológiával foglalkozom, tehát ezeknek a magatartásoknak sokszor közös gyökerei vannak, így aztán azért időnként most is azért átkacsingat az ember egyik területből a másikba.
1: Akkor tulajdonképpen te ezeknek a dolgoknak, amiket egyébként általában inkább a pszichológia nyelvén szokták elkezdeni keresni az okokat, de valójában te meg a szociológiai gyökereit vizsgálod ezeknek a társadalmi devianciáknak?
2: Ugye én egész más szempontból foglalkozom ezekkel a devianciákkal, tehát én nem esetekkel foglalkozom, meg nem foglalkozom esetkezeléssel sem ebből adódóan. Ugye én társadalmi magatartásokkal foglalkozom, tehát a szociológia ugye minden jelenséget, mint hát úgyis társadalmi tényt kezeli. Tehát a társadalomban miért olyanok az előfordulási gyakoriságok, arányszám. Tehát nem az individuális öngyilkossággal, az individuális drogfogyasztással, hanem hogy miért annyira jellemző a társadalmunkra, amennyire. Miért jellemző egyik társadalmi csoportra jobban, mint a másik társadalmi csoportra. Milyenek az időbeni tendenciái ezeknek a jelenségeknek. Ilyenekkel foglalkozom én. Gyakorlatilag a kezdetektől, mióta drogfogyasztással lehetett foglalkozni Magyarországon. Én dolgozom ebben a témában, és én csinálom, vagy a, hát a kutatócsoportunk készíti azokat a vizsgálatokat, amiből azt lehet tudni, hogy Magyarországon a felnőtt népesség körében mennyire elterjedtek ezek a magatartások. Tehát, hogy mi 2001-ben volt az első ilyen nagy lakossági vizsgálat az alkohol és drog, akkor még az alkohol és drogfogyasztás elterjedettségéről, ma már mindenféle viselkedésen és addikcióknak az elterjedettségét is kutatjuk, tehát olyan, mint internetfüggőség, szerencsejátékfüggőség, vagy közösségi média addikció. Hát ilyenekkel foglalkozunk, és ezeknek a társadalmi mintázódásával, tehát a különböző társadalmi, mint ami nemenként, korcsoportonként való különbségei, de akár ennél sokkal puhább jellemzők mentén való különbségeiket is vizsgáljuk, tehát hogy ezekkel mennyire mutatnak összefüggést ezek a magatartások, akár egyszerűen a megjelenése, akár a problémás magatartások, mennyire mutatnak ezekkel a különböző társadalmi jellemzőkkel kapcsolatban, de itt akár a kulturális státusz, munkaerőpiaci aktivitás, nagyon-nagyon sok tényezővel összefüggésben.
1: Igen. Nagyon sokrétű téma, olyan, hogy majdnem azt mondom, hogy nem is majdnem, egy egész reggelt el lehetne erről beszélgetni, de az eltén egyébként...
2: Én egész életemet erről beszélgetem.
1: Igen, igen.
2: Erről írogatok.
1: Igen, de hát pont ezért, hát egy megkerülhetetlen dologról van szó. Te ezt az eltén egyébként tanítod? Tanítod is?
2: Igen, én módszertan tanítok, egyrészt, másrészt pedig igen, ilyen társadalmi problémákkal foglalkozó tárgyat is tanítok, vagy szociológiának is mondhatjuk. Előtte én a Corvinus Egyetemen tanítottam egyébként, de most már egy ilyen 10 éve az eltén dolgozom.
1: Igen.
2: A pedagógia és pszichológia karon.
1: Igen. És egy ilyen millióban mennyire igényled a kultúrát az életedben, hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a rendezvényhez is?
2: Hát rendszeresen járok én azért különböző kultúra szomjamat kielégítendő rendezvényekre, színházakba, kiállításokra. Most is ugye már várom, hogy mindjárt lesz az arc kiállítás. Azt rendszeresen megnézem, sőt a hallgatóimat is mindig elviszem a társadalmi ismeret óráról az arc kiállításra. Bár az ugye egy ilyen nagyon Budapest fókuszú kiállítás, de remélem, hogy túlmegy Budapest határainon. Én mindent a való érdeklődés, én nagyon szeretem az arc plakát kiállítást. Ugye hát abban a művészet és a társadalom együtt jelenik.
1: Igen, igen. Ez lett volna a kérdésem, hogy mi a véleményed arról, amikor ez a kettő nagyon így összejön, hogy hogyan tudják egymást segíteni, vagy mondjuk a művészet kifejezni a társadalom tudománynak a vonzatát.
2: Én ezt nagyon szeretem. Igen, nyilván nehéz ezt csinálni, hogy ne legyen nagyon direkt, de én nagyon szeretem azt, hogy a művészetnek vannak jelen organizódásai az aktuális társadalomban.
1: Kicsit vissza a Borbálához. Legutóbb, amikor voltál, akkor hogy érezted magad nálunk?
2: Nagyon jól éreztem, köszönöm szépen még egyszer itt a meghívást, majd visszamenőlegesen, és de tényleg nagyon kis kellemes esemény volt. Mindenki ugyan örömmel fogadott, mert olyan kis csodabogárként kezeltek, hogy az én nevem megegyedik a fesztivállal, meg voltak ilyen kis munkás elemek, és emlékszem, hogy valahogy úgy lehetett részt venni valami tombolán, hogy együtt fotózkodtak az emberek, a látogatók velem, és akkor... Igen, tényleg mindenki volt találva, hogy integráns része legyek a 2022-ben volt ez a fesztiválnak, és hát túlment a fesztivál határén, mert emlékszem, hogy elmentünk vacsorázni, és akkor ott is a vendéglátóipari egységnek a dolgozóival ott fotózkodtunk együtt, amikor kiderült, hogy én Paksi Borbála vagyok, de jó volt ott Pakson lenni a Paksi Borbála ide, mert hogy nagyon személyesen családtaként kezelt az egész város.
1: Hát igen, most már hozzá is tartozol itt a Paksi millióhöz, te is. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, meg azt is, hogy egy kicsit megismerhettünk jobban, hogy mit csinálsz egyébként a hétköznapokban.
2: Okay. Köszönöm az érdeklődést. Jó szórakozást mindenkinek a Paks Borbán a fesztiválon.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Siklóernyős Európa bajnoksággal folytatjuk, a vonalban pedig Fej Kornél, paksi származású magyar siklóernyős, aki nemrégiben Európa bajnokságon járt. Szia, jó reggelt!
2: Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ugye augusztus 8-a és 19-e között szervezték meg Észak-Macedóniában, Krusevóban az EB-t, amire a világranglista helyezésed alapján jutottál ki, és nemrégiben itt jártál nálunk, akkor a távrepülő nemzeti bajnokságról, meg úgy általában véve a siklóernyőzésről beszélgettél Strasser Andi kolléganőmmel. Hogy láttad, miben volt más ez a verseny a korábbiakhoz képest?
2: Igen, hát ez egy szerencsés esbeesés volt, hogy ugyanitt volt a nemzeti bajnokság pár héttel előtte, meg azért én jártam már 3-4-szer ezen a terepen, szóval ez egy segítség volt számomra, de azért a verseny minőségében, ahogy a neve is mondja, ez egy első kategóriájú verseny. Az eddigi versenyem az összes az kettes kategóriájú volt, tehát egy egész más liga úgymond, olyan, mint hogyha mondjuk eddig alsóba játszottunk volna, és most felléptem a felsőbe, és itt én voltam úgymond a legzöldfülőbb, és hát ténylegesen így volt. És ez meglátszódott a teljesítményembe is, meg hát a feladatoknak a összetételében, komplexitásában, hosszában, meg hát nyilván a pilóta színvonal is. Tehát mondjuk itt a 130 indulóból tényleg a világ 80-100 legjobb pilótája volt, meg még páran az ilyen futottak kategória, mint én. De ahhoz, hogy bekerüljek, igen, a világranglistán kellett a top 20 magyar között lenni, én 13. voltam éppen, amikor bekerültem már a tartalékos listáról, és hát azért a magyar csapaton belül is kijött a különbség, hogy ki az, aki már azért ezt csinálja 10-20 éve, meg én, aki mondjuk 7 éve.
1: Hát azért semmiképp se hívd magadat futottak még kategóriának, gyakorlat teszi a mestert, nyilván sok-sok év gyakorlatával szerezték meg a tapasztalatot azok is, akik most általad, akiket te jobbnak nevezel, viszont ha egy picit, nem tudom, el tudnád-e azt mondani a hallgatóinknak, akik még soha nem siklóernyőztek, hogy miben nyilvánul meg a pilóták közötti különbség és a szintkülönbség így egy ilyen versenyen, tehát te miben érzékelted azt, hogy ők jobbak, ők felkészültebbek, nem tudom, ezt el lehet-e valahogy mondani olyannak, aki még soha nem csinált ilyet.
2: Igen, hát a repülés szerintem összességében egy nagyon jó személyiségformáló sport, tehát egy ilyen önismereti sport is, mert itt tényleg aztán az ember minden pillanatban döntéseket hoz, és annak úgymond elszenvedi a következményét, jó és rossz értelemben. És a megfigyelés szerintem a legfontosabb, hogy az ember folyamatosan információkat gyűjt a láthatatlan körülöttünk lévő levegőről, és az alapján döntéseket hoz, és egy versenyben az a jó, hogy itt vagyunk százan, és akkor úgymond megfestjük ezt a levegőt, és ezáltal láthatóvá tesszük. És akkor el tudjuk dönteni, hogy most jobbra megyünk, balra megyünk, megállunk, nem állunk, és ettől nagyon jó egy pilóta, hogy folyamatosan szinte 360 fokban itt a térben mindenfele figyel, és mer néha kockáztatni, néha tudja, hogy mikor kell visszakapcsolni a sebességet, de ám jellemző, hogy én elég ilyen kapkodós gyerek voltam, és azért sokat segített lassulni a repülés, de még itt is kijött, hogy volt, hogy én kicsit így erőből próbáltam megoldani helyzeteket, és nyilván nem ment úgy, mint aki higgadtabb, tapasztaltabb, tudja, hogy itt bolyban kell maradni, tehát együtt a többiekkel minél tovább, mert akkor hamarabb megtaláljátok a megfelelő útvonalakat, az erősebb termékeket, amivel aztán feljebb lehet jutni és gyorsabban haladni.
1: Erőből, azt mondod, hogy erőből próbáltad megoldani. Ezt hogy kell elképzelni a levegőben, hogy te erőből próbálsz valamit megoldani?
2: Hát mondjuk azt mondom, hogy nem tudja nálam jobban az a 50-60 ember, aki éppen mondjuk ott velem van egy ilyen emelésben, hanem én kitalálom, hogy fog egy erősebb terméket találni, majd odébb, mert azt gondolom, hogy ott jobb lesz, és egyedül ugye sokkal nehezebb itt a végtelen térben belebotlani abba, amiben 50 ember egy ilyen gerebjeszerűen pásztázik, és jobbra-balra figyel, másodpercenként körbejár az embernek a feje, és látja, hogy hoppott egy kicsit balra jobban emelkednek, vagy jobbra itt van egy madár, és akkor gyorsan oda megyek, és sokkal hatékonyabb, hogyha ugye együtt pásztázzuk az eget.
1: Értem. Na, és ugye itt több repülési nap volt, ha jól tudom. Melyik repülési napod sikerült a jobban, és miért?
2: Igen, általában egy versenyen ilyen 4-5, jó esetben 6 verseny nap szokott lenni. Az ilyen első kategóriájú versenyeken, mint a VB, EB vagy világkupa, ott akár 8-10 is. Most 10 napon repültünk összesen, abból volt egy bemelegítő nap, ez egy kisebb, ilyen egyszerű háromszög alakú 50-60 km-es feladat volt, viszont utána egyből felugrottunk 80-100 km közötti feladatokra, és ebből volt összesen 9 érvényes versenynap. Hát mindjárt az elsőn, ott nem jól indítottam, ott a feladat kb. Harmadánál leszálltam, ott is próbáltam okosabb lenni, mint a többiek, és egy más utat választottam, amit kevesebben jártak, nem jött be. De akkor még úgy voltam, hogy jobban első nap, első ilyen versenyen nem szontyolottam el, és második nap egészen jól formát tudtam hozni, és akkor beértem így a mezőny közepén ilyen 60-70. helyen. Ráadásul egy nagyon szép útvonalon repültünk, amerre még sose jártam, annak ellenére, hogy már többször repültünk itt versenyt. Az Ohridi tó melletti Prespa-tónak a partján volt a cél. Át kellett repüljünk egy ilyen érdekes hegyvonulaton, ami után elénk tárult ez a tó, és hát igazán nagy élmény volt maga a repülés is, meg a végsiklás. Utána volt egy szabad napunk, amikor nem volt jó idő, ez volt az egyetlen nap, hogy nem repültünk. Ez a nap is érdekes volt, mert a tapasztaltabb magyar pilótatársaink segítettek az ernyőnek a trimmelésében, úgymond a beállításában, ez egy ilyen lézeres mérőeszközzel történik. És akkor ez is tanulságos volt, kicsit tuningoltunk is a felszerelésen, a szabályoknak megfelelően persze, és akkor az ott adott megint egy ilyen löketet, hogy na most akkor itt az új ernyővel kicsit, hogy mondjam, így felbátorodva majd így jobban nyomom, és hát akkor itt ebből megint jöttek a kudarcok, hogy túltoltam, és megpróbáltam úgymond nem türelmesen játszani, meg az is hozzátartozik, hogy az én felszerelésem azért nem annyira profi, mint mondjuk itt a világ élvonali belékének, mert hát ezek drága felszerelések, és eddig úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy egyből a legkomolyabb cuccal fogok menni, mert az eddig versenyeken nem is jött ki annyira a különbség az én kis szerényebb, mondjuk beülőmmel, ami nem annyira áramvonalas, vagy nem annyira új.
0: Ez a Paks FM,

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Hát itt azért egyből az első sikláson hiába indultam egymás mellett a többiekkel, mondjuk 10 perc múlva már legalulra kerültem, és akkor már a terbiknek az aljában már gyengébbet kaptam, és nem az volt, mint más versenyeken, hogyha kicsit lemaradok, akkor így kifigyelem, hogy ki merre megy, és gyorsan utolérem őket, hanem ez a távolság ez egyre inkább csak nőtt. És a következő 3 napon szinte mindig ilyen frusztrációban voltam, hogy lemaradok, egyedül maradok, egy rossz döntést hozok, és akkor 60 ember így elmegy mellettem, mint egy gyors vonat, szóval teljesen más.
2: És hány órákat repültetek most így egy-egy ilyen versenynapon?
1: Hát általában 3-4 óra volt, amit a levegőbe töltöttünk. Ebből mindig volt majdnem egy óra várakozás, amíg az összes pilóta a levegőbe kerül startpozícióba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen eligazítás, megmondják, hogy mi a feladat, mindenki beadja a műszerébe az útvonalat. Amúgy tök érdekes útvonalak voltak a háromszögtől a csillagon át a cikcakig, mindenféle. És akkor ott ugye összevárjuk egymást. Erre általában egy jó óra van, másfél óra. Érdemes minél előbb menni, és akkor jó helyre tudnék kerülni. Viszont ez is fárasztó. Régen direkt később startoltam, hogy ne kell annyit ott körözni a nagy tömegbe, mert ilyenkor azért közel kerülünk egymáshoz, figyelni kell, és ez egy ilyen óriási mentális teher. De aztán az idővel megszokja az ember, és most ami nagyon fegyelmezetten az egész magyar csapat szinte minden nap legalább egy órával az indulás előtt elstartolt. Ugye ez egy stresszes dolog a startolás, hogy ott sorba kell állni, meg mindenki kicsit izgul, hogy hogyan kerül a levegőbe, de aztán szerencsére simán ment, és akkor ott várjuk, hogy visszaszámoljon a műszer, és amikor látjuk, hogy rajt, akkor elindul egyszer ez a 120-30 ember, és próbálunk helyezkedni. És akkor innentől kezdve indul a verseny, számolják a perceket, és hát a legjobbak ilyen másfél-két és fél óra volt, hogy amikor nagyon hosszút repültünk, 110 km-es feladatot, akkor mondjuk 3 óra. Tehát összesen ilyen 3-4 órákat töltöttünk 10 napon át levegőben, több mint 800 kilométert repülve, és olyan közel 30 órát.
2: És magyar csapatot említettél most az imént, ez mit jelent? Hány magyar versenyző volt kint?
1: Igen, 6-an voltunk magyarok, sajnos most nem volt női csapattagunk, mert úgy szokott kinézni, hogy 4 fős egy ilyen válogatott csapat, aki pontot szerezhet, és abból mindig a legjobb 2 adja a napi pontszámot. Most 3 pontszerző volt a 6 fős mezőnyből, és megadták nekem ezt a bizalmat, hogy én legyek az egyik, mert ugye most idén egész jó formában voltam, meg tudták, hogy van 2 nagyon jó pilótánk, akik az tényleg világszinten versenyzik régóta, és bennük bíztak, hogy stabilan hozzák majd a pontszámot, és gondolták, én leszek majd az ilyen joker, aki hát ha megint villant valamit. Hát nem jött annyira be, én mondtam is, hogy nem ragaszkodom ehhez, meg hogyha lehet, akkor esetleg közbe cseréljünk, de ezt nem lehetett, és akkor lehet, ez is egy ilyen plusz nyomást adott rám. A

0: nem tudtam, hogy ő nem ért be a célba, és én ugyanúgy abban a stílusban versenyeztem, hogy minél több embert megelőzzek, pontot szerezzek, és annyira pekes voltam, hogy pont egy ilyen leáramlásban, egy ilyen süllyedés szakaszon mentem keresztül a végén, és cél előtt én is pár száz méterrel leszálltam. És hiába szereztem több pontot, mint ő, nem jelentősen, mondjuk 20-30 ponttal. Ha meg beérek a célba kicsit lassabban, mondjuk fél perccel később, akkor 400 ponttal többet szerzek, és akkor lehet, hogy a magyar válogatott nem 16. lesz a 30 közül, hanem mondjuk 10., ami azért most már egy sokkal előkelőbb helyezés lett volna. De hát ebből is ugye tanultunk, a csapatnak is szerintem kicsit fejlődnie kell így a technika területén, hogy tényleg halljuk egymást, kommunikáljunk hatékonyan, mert látszik, hogy az összes többi profi csapat, meg alpesi népek egyfolytában a rádió kapcsolatban vannak.
1: Uh-huh. Hát figyelj, tényleg mindenből tanul az ember, és gyakorlat teszi a mestert, ahogy ezt ma már mondtam, úgyhogy mi gratulálunk, figyelj, azért nem semmi, hogy egy Európa bajnokságon így 7 év gyakorlattal magad mögött már részt tudtál venni, és hát reméljük, hogy a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben szintén lesz még alkalmad ilyen európai és világversenyeken is részt venni, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk. Még azért annyit mondjál, hogy nektek meddig tart a szezon, ez a versenyszezon? Most vége van, vagy ez egész évben tart, és még valahova mész a következő időszakban?
0: Igen, köszönöm szépen a szép méltató szavakat. Én mondjuk jövőre lesz világbajnokság, aztán 2 év múlva lesz megint Európa-bajnokság. Hát azért még egy VB-t megnéznék, hogyha bekerülök, de azért nagyon sok jó magyar pilóta van, és az most egy szerencsés együttállás volt, hogy ebbe kerültem. Most amúgy pont 10. voltam a világranglistán, szóval elvileg még kvalifikálhatnék is, hogyha minden így marad. A maga a szezon az pedig hát Európában még így szeptember végéig, október elejéig is vannak komoly versenyek, mondjuk Andalúziában, vagy Törökországban, vagy melegebb éghajlatokon. De hát ugye nagy a földgolyó, és vannak versenyek télen is a Dél-Afrikában, vagy Dél-Amerikában, Ausztráliában. Most ilyet azért nem tervezek, erre a szezonra eléggé kirepültem magamat, vagy kiversenyeztem. De szeretnék majd egyszer ilyen helyre is eljutni. Akik közben komolyan nyomják, azok igazából télen-nyáron utaznak, és úgy szerzik a pontokat, meg a tapasztalatokat.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Ahogy azt ígértem, a streetballról lesz szó. Kállai Évet köszönthetem itt a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Ugye te vagy az országos versenysorozatnak, streetball versenysorozatnak a versenyigazgatója. Először is egy kicsit tisztázzuk itt a Paks FM hallgatóinak a fejében, hogy mit kell tudni erről az országos versenysorozatról.
2: Ez az országos versenysorozat már 34. évadját kezdte meg idén májusban, és a paksi állomással zárul a vidéki helyszínek sora. Úgyhogy ez egy régi nagy hagyományoknak örvendő sorozat, akár csak Pakson a sport, illetve a kosárlabda. Úgyhogy örülünk, hogy ott is népszerűsíteni tudjuk a kosárlabdát, és mindenki számára elérhetővé tenni az utcai kosárlabda játékot.
1: Ez minden évben Pakson zárul, már a vidéki állomások sora, vagy minden évben máshogy van?
2: Nem lehet azt mondani, hogy minden évben Pakson zárult, de igazából tavaly is úgy sikerült kialakítani a versenynaptárt, hogy ott zárult, és most idén is. Úgyhogy ez egy kiváló lehetőség így a környéken élőknek, a környéki kosárlabda városoknak, hogy még egy kicsit a felkészülést még több játékkal megspékeljék, és levezessék az iskola kezdési stresszt, és kiadják magukból, és egy olyan játékot játszanak a szabadtéren.
1: Mikor és pontosan hol lesz ez a verseny?
2: Szeptember 5-én az Esa sporttelepen a Morgan Courton és a mellette lévő területeken lesz megrendezve. Ez egy nagyon jó helyszín, egyrészt a Morgan Court egy gyönyörű szép pálya, és mellette a fás erdőzöld terület egy nagyon jó hangulatot ad a szabadtéri játéknak. Kicsit másabb, ugye, mint a csarnok, az ott érzett vibráció, a labdapaktolás, a hangot, és emiatt egy különlegesebb élményt ad. Alapvetően a versenysorozatunknak az a célja, hogy különlegesebb helyszínre vigyük ki a kosárlabdát, legyen ez egy városnak a főtere, vagy egy erdős terület, ahol van egy megfelelő rész, akár egy kőbányán, és ennek az aspektusában mégis egy színvonalas mérkőzéseket játszani. 3-3 ellen játszák ugye ezt a kosárlabdát, ez egy gyorsabb, pörgősebb játék, viszont nem csak profi kosarasok tudják játszani, hanem már amatőrök is, akik hárman összeállnak, passzolgatnak, és elég könnyen beletalálnak a gyűrűbe ők is.
1: Milyen korosztályokat vártok?
2: Ami különlegesége a rendezvényünknek, hogy igyekszünk leszedni minden korosztályt, tehát egészen már a 10 éves korosztálytól, a kenguru korosztálytól van egy úgynevezett plusz 35 senior korosztályig tartó korosztályi besorolásunk, fiúk, lányok jöhetnek, külön vannak értékelve, és van egy úgynevezett vegyes kategóriánk is, ahol vegyes csapatok tudnak összeállni, ott annyi feltételünk van, hogy egy lánynak mindig a pályán kell lennie.
1: Uh-huh. És meddig lehet jelentkezni a csapatoknak?
2: Még időben vagyunk, ugyanis ma éjfélkor zárul a nevezés, úgyhogy le lehet adni a nevezéseket még a streetballnet.hu weboldalon, és a kenguru korosztálynak ingyenes, a többi korosztályban pedig 20 000 forint per csapat a nevezési díj. Egy csapat 3+1 főből szokott állni, a plusz a fő ugye a csere.
1: Lehet, hogy én vagyok tudatlan, de erről a kifejezésről, hogy kenguru korosztály, még nem hallottam. Ez kiket takar pontosan?
2: Igen, minden korosztályi megnevezésnek van az évszámon kívül egy kadett, egy junior, egy ilyesmi, és a kenguru jelenti a legkisebbeket. Ez nálunk a 2015 és fiatalabbakat jelenti, akik még épp hogy elkezdték igazából a sportot, de már ügyesek, de már van kiírt bajnokságuk 5-ben is, úgyhogy őket jelenti, és szeretnénk, hogyha ők is integrálódnának a 3-3 rendszerébe, ami ugye a mi történelmünk során, ugye már lassan mondhatjuk azt a 34 évad során, mi úgy kezdtük ezt az egészet, hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom Budapesten a Hősök terén, és kész, ez milyen jó buli lesz. És akkor ebből a jó buliból az alakult ki, hogy bejelentkeztek a vidéki kosárlabda a Fellegvárnak, és hogy fú, ez annyira jó, hogy csináljunk már ott is egyet. És megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy de jó lenne ez a sportág az olimpián. És hát az utcáról az olimpiára kifejezés 2020-21-ben valósult meg, és tényleg olimpiai sportág lett a 3-3. Úgyhogy ez egy nagy sikersztori számunkra is. Úgyhogy ide el lehet jutni, és az elmúlt 3 olimpián egy hajszálon múlott, hogy a női és a férfi válogatottunk is kijusson az olimpiára, ami kosárlabdában azért nagyon nagy szó.
1: Na, hát ez tényleg egy nagyon-nagyon szép eredmény. És akkor, ha már versenysorozatról beszélünk, és több állomása van, nem tudom, hogy az egyes sorozat, vagy az egyes állomások között van valamiféle összekötő kapocs, tehát itt ilyen pontgyűjtés zajlik, vagy teljesen egymástól különálló versenyek ezek?
2: Nagyon jó a kérdés. Igen, van összefüggés. Minden állomásunk győztese meghívást kap az országos döntőre, ami szeptember 19-én lesz a Hősök terén, ami egy nagyszabású kosárlabda ünnep, a Magyar Kosárlabdázás napja, és itt a kosárlabda minden szakága bemutatkozik, kezdve a speciális olimpikonok kosárlabdájától a kereteszékesek kosárlabdájáig, de egy kis ötöt is lesz benne, a 3-3-at ugye a streetball országos döntője képviseli, és nem mellesleg az akrobatikus kosárlabda, egy akrobatikus nemzetközi kosárlabda kupa is lesz a FaceTeam jóvoltából, és Kínából, Iránból, USA-ból, Szlovéniából jönnek ellenfelek, és ez egy 5. alkalommal megrendezett ilyen különleges akrobatikus kupa. Mm-hmm. Úgyhogy ez 5 éve nem volt Magyarországon, és nagyon jó, hogy egy ilyen nemzetközi kupát sikerült ismét szervezniük, ami egy nagyon látványos show. Aki esetleg nem tudja, mi ez az akrobatikus kosárlabda, ez a trambulinról zsákoló és mindenféle koreográfiát bemutató zsákolások.
1: Aha, jól hangzik, izgalmasan hangzik, és ha már ilyen viszonylag nagyszabású rendezvényről beszélünk, akkor hányan dolgoztok ezen, és mióta, hogy ez az egész versenysorozat megvalósuljon így országosan, és hát akkor a szeptember 19-i országos döntővel a Hősök terén?
2: Igyekszünk úgy dolgozni, hogy mindig bevonunk helyi segítőket, akik jobban ismerik ugye a helyi környezetet, így Pakson is van egy szervező partnerünk, akik most éppen a Morgan tornán is dolgoznak, illetve mi így a központban 4 állandó emberrel és különböző kommunikációs és a vállalkozói stábokkal dolgozunk, és tényleg minden régióban, minden állomásunkon vannak helyi kosárlabdában jártas, illetve a helyi életben jártas emberek, akik segítik a munkánkat.
1: Kiegészítő programok a streetballon kívül lesznek, vannak, vagy kizárólag a versenyekről, illetve a versenyről szól a Paksi program is?
2: A Paksi program most 100%-ban kosárlabdáról szól. Tavaly egy időpontban esett az atomfutással, látszott, hogy mennyire megmozdult tényleg az egész város. Most csak a kosárlabdáról fog szólni, de ez is nagyon színes programokkal próbáljuk kiegészíteni. A 3-3 kosárlabdán kívül lesznek ügyességi dobóversenyek. Ezek nagyon népszerűek az NBA programjában is, ilyen például a 3-pontos dobóverseny, van egy úgynevezett two-ball game, ezt az NBA-ben bemelegítésre használják, és nagyon látványos, nagyon pörgős, nagyon gyors, és nagyon szeretik a játékosok, illetve egy büntető dobóversenyen is kipróbálhatják magukat a játékosok 2 mérkőzés között, és hogyha mindenki kellemesen kifáradt délelőtt a kosarazásban, akkor a Morgan Ferdinand tornának az esti bronz és mérkőzésére és döntőjére még bemehet a csarnokba, és megnézheti, elveszheti, reméljük a az a sikereit.
1: Így van, és reméljük, hogy minél több, főleg a kisgyerekek közül beülnek majd erre a tornára is, hiszen ki tudja, lehet, hogy egyszer majd ők is NB1-es játékosok lesznek. Még azért beszéljünk egy utolsó kérdésként a díjazásról, mert hát gondolom, hogy itt nyertest is hirdettek, hiszen versenyről beszélünk, és milyen díjban részesülnek a dobogósok?
2: A streetballnak az alapszabálya az, hogy csak az első díjazzuk. Ez kicsit így az utca szabályából jött, úgyhogy a győzteseket díjazzuk. Természetesen a kengurukat azt egy kivétel, a kicsit mint az első hárman, hogy minél jobban motiváljuk őket arra, hogy csak így tovább, és ez egy jó útvonal. Az első helyezett pedig egy ilyen egyedi winner pólót kap, amit sehol nem lehet megvenni, és csak a győztesek kaphatják meg, illetve még sportfelszereléseket a Magyar Olimpiai Bizottság jóvoltából, amit az első helyezett csapatok kapnak.
0: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet pénteken az MTI-vel. A szövetség Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt leveleiben arra figyelmeztet, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően vidéki, magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe, ami további vállalkozásokat is veszélybe sodorhat. Hangsúlyozták, nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A nyílt levélben kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. Folkmaratont rendeztek a múlt hétvégén Dunaföldváron a Várban. Az Ördögszekér Táncegyesület és vezetőjük Appelshofer János meghívására 14 néptánccsoport és 8 kísérőzenekar érkezett a 24 órás rendezvényre a megye és az ország számos településéről, de még határon túlról is. Zentainé Horváth Edina táncol a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületben és a Paksi Szarkaláb Néptáncegyesületben is. A 24 órát keményen végigrobta, kisebb-nagyobb szünetekkel a Dunaföldvári Folkmaratonon.
2: Több mint 21 órája táncolunk, közelgünk a véghez, széki táncot táncoltunk, akkor táncoltunk Vajdaszentiványit, Moldvait, Palatkait, Jobbágy Telki, Székely Horgadós, az a kedvencem, amit most nem táncoltunk, de végül is minden táncot szeretek, nincs olyan tánc, amit nem szeretnék. Nagyon élveztem, nagyon jó ötletnek tartom, hogy elindították ezt a folkmaraton táncszerű összejövetelt. Nagyon tetszett, és minden percét élveztem valójában. Még akkor is a bizsereg a láma.
1: Csütörtökön is több riasztást kaptak a vármegyei tűzoltók, felborult traktornál és több száz négyzetméteres szabadtéri tűznél kellett beavatkozniuk a szakembereknek, közölte a katasztrófa védelem. Árokba borult egy traktor csütörtök délelőtt Várdonban a Pilisi utca végén, miután a hozzá kapcsolt pótkocsi felborította a mezőgazdasági vontatót. A baleset következtében a járművezetője kiesett a traktorból, jelenlegi állapotáról egyelőre nincs még hír. A helyszínre a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a mezőgazdasági vontatót, továbbá közreműködtek a súlyosan sérült sofőrmentő helikopter behelyezésében. 500 négyzetméteren égett avar csütörtök délelőtt Bonyhádmajoson az 5. utcában, ahol a lángok a közelben álló kukoricatáblát is veszélyeztették. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormány úgy döntött, hogy december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon. Erről Magyar Péter miniszterelnök péntek este számolt be Facebook oldalán. A kormány fő bejegyzésében azt írta, a Tisza kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét, írja az MTI. Jövő hét péntekig maradnak a katonák a paksi erőműnél a védmű megerősítése miatt, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a közösségi oldalán megosztott videójában. A miniszter arról beszélt, hogy a vízügyel és a katasztrófa védelemmel közösen a nukleáris és energiabiztonság fennmaradása érdekében épített fenékküszöb stabil, a kövek a helyükön vannak. Ruszin Szendi Romulus közölte, a jelenlegi tervek szerint a katonák jövő hét péntekig a helyszínen maradnak és dolgoznak tovább a védmű megerősítésén, illetve hogy a Duna-Szent Benedeknek bizonyos építkezésekre és helyreállítási munkákra tett ígéretüket még be tudják fejezni. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt elkészül az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón közölte, a paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát. A vízszint megfelelő a fenékküszöbnek köszönhetően, így a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Szólt arról is, hogy még körülbelül egy hónapot vesz igénybe a további mintegy 100 000 köbméter bedolgozása és stabilizálása a hosszú távú megoldás érdekében, írja az MTI. A Richter Egészségváros Paksra érkezik. Szeptember 12-én szombaton az egészségtudatosságot és a betegség megelőzés népszerűsítő programsorozat lehetőség biztosít arra, hogy ingyen, előzetes időpont egyeztetés nélkül vegyenek részt a lakosok egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, előadásokon. Lesz torna Katus Attilával délelőtt 3:40-kor, Béles Alexandra táplálkozási tanácsait és mozgástippeit is meghallgathatják a résztvevők. A nap házigazdája Barabás Éva lesz. A rendezvényre látogatók ugyanakkor nem csak a saját egészségükért tehetnek, de a Paksi Gyógyászati Központot is támogathatják. Minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Enyerté által felajánlott 3,5 millió forintos alapadomány, melyből a Paksi Gyógyászati Központ altatógép és szemészeti OCT készüléket szeretne vásárolni, hangsúlyozta Heringes Anita, Paks polgármestere.
2: A pénzgyűjtés úgy tud megvalósulni, ha minél többen veszünk részt a Richter Egészségváros programján. Hogy minél több szűrőprogramon, sétán és prevenciós előadáson részt veszünk, mert ezzel pénzt gyűjtünk a Paksi Egészségügyi Központunknak. Szeretnénk vásárolni az egynapos sebészethez egy altatógépet, és ha amennyiben ennél több forrás érkezik, mert több pénzt tudunk összegyűjteni, akkor még számos egészségügyi eszközt tudnánk vásárolni.
1: Az egészségsét a szombaton délelőtt 9 órakor indul a Csengei Dénes Kulturális Központ elől, melyen a részvétel háromszoros értékű, azaz 1500 forintos adománypontot jelent a Paksi Gyógyászati Központnak. Pontokat nem csak a helyszínen, hanem online is lehet gyűjteni, mégpedig az Egészségváros Facebook oldalán online meghallgatott előadásért járó adományponttal. Dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója hangsúlyozta, tegyünk az egészségünkért, és most közben segíthetjük a helyi egészségügyet is.
3: Éljük meg közösen ezt a napot, lássuk a célt, hogy teszünk az egészségünkért, az egészség megőrzésünkért, és azért az egészségügyi intézményért, amiben gyakorlatilag befektetünk egy-egy vizsgálat, egy-egy pont, egy-egy forint érték kapcsán, hogy a jövőben is tudja gondunkat viselni. Nagyon fontosnak tartjuk mind a terápiás, mind pedig a diagnosztikai fejlesztéseinket, ezért fontos a stratégiai célok között szereplő egynapos sebészeti ellátásnak az indítása, és ehhez egy rendkívül fontos eszköz, egy nagyon jó minőségű altatógépnek a beszerzése, illetve a szemészeti vizsgálatok között ez az úgynevezett OCT készülék, amelynek az a lényege, hogy egy non-invazív vizsgálati lehetőséget biztosít, és egy nagyon konkrét lenet fog az orvos és a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére állni, a retina állapotáról, akár egy cukorbetegségre is fény derülhet, anélkül, hogy fájdalmas vizsgálatokon esne át.
1: Kisorsolja a Richter Gedeon nyerté vállalati arculat és belföldi külső kommunikációs osztály osztályvezetője a Paksi Városházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, először érkezik Paksra az egészségváros szeptember 12-én.
4: Ez nálunk is mindig egy nagy öröm, amikor egy teljesen új városban vethetünk lábat. Összesen 116 helyszínen jártunk a Richter egészségvárossal, több mint 258 ezer szűrést végeztünk, és több mint 925 millió forint adományt gyűjtöttünk össze a helyi egészségügyi intézményeknek. Pont az elmúlt években voltak ilyen top adományösszegek, Gyöngyösön több mint 29 millió, Fárospatakon majdnem 25 millió forint, de Kiskunhalason tavaly 63 millió forint gyűjt össze. Szóval, hogy itt lehet hova aktívkodni a Richter egészségvároson.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.